Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy. Picivel 2 óra után elom mindenkinek a mikrofonnál Király Tamás. Nem sokára egy újabb óriási fesztiválon bulizunk közösen, az összes rádió egy DJ-vel, a Campuson, amire egyébként jövő héten páros belépőket is lehet tőlünk nyerni, és ahol, hogy a rádió egyes DJ között ott lesz DJ Metzger Viki is, aki most Nagy Bogival és Miss Mooddal hozza az igazi mai slágert, az az éden, amit indítok.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Kellemes éjszakát, jó bulit, jó hétvégét, jó nyarat mindenkinek. Hát mindjárt a nyár közepén vagyunk, július 12-e van. Én pedig hozom ennek a nyárnak az egyik legnagyobb parti kedvencét. Alex Kenji érkezik, ez a Bumble itt a Rádió 1-en. Egy csak igazi mai sláger megy.

0: get the party lit.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A következő órában is bennem aztán lehet bízni. Olyan nagy kedvencekkel készülök, mint Metzger Viki, vagy éppen Sam Feld újdonsága. De hozom majd Purple Disco Machine-t, a Halott Pénzt és Ray Daltont is. Beleindítok a következő zenei óra elején a Blood Runnin, ami érkezik a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: Alkalmazzuk helyesen a felírt gyógyszereket. Fontos, hogy betartsuk az adott készítményre vonatkozó ajánlásokat az adagolás és a tárolás tekintetében is, hogy biztonságos legyen a terápia, mondta rádiónknak Sebők Szilvia, a Semmelweis Egyetem főgyógyszerésze.
4: Nagyon fontos, hogy amikor a gyógyszerénket kiváltjuk, vagy amikor az orvosnál elhangzik, hogy egy bizonyos gyógyszer kellene alkalmazunk, akkor próbáljuk megjegyezni azokat az információkat, amelyeket vagy az orvostól, vagy a gyógyszertárban a gyógyszerésztől hallunk, és ennek megfelelően alkalmazzuk a gyógyszereket. Egy gyógyszerdobozában mindig van betegtájékoztató, ahol össze vannak foglalva azok a tudnivalók, amit adott gyógyszerre vonatkoznak. Értve ez alatt, hogy hogyan kell alkalmazni, milyen kizáró feltételek vannak, mi az, amit kerülni kell esetleg a gyógyszer alkalmazások közben, és az is, hogy milyen mellékhatások jelentkeznek. Természetesen ezeket úgy kell kezdeni, nem minden ott felsorolt mellékhatásra kell számítanunk. Az is lehet, hogy egyáltalán nem jelentkeznek mellékhatások, és az is lehet, hogy egy ritkának számító mellékhatás az épp nálunk fog megjelenni. Arra vonatkozóan is mindig találunk utasítást, hogy hogyan kell egy gyógyszert tárolni. Maga a hűtött tárolás az általában a hűtőt jelenti, ha lehetséges, annak ne az ajtajában tároljuk a gyógyszert, ott általában melegebb a hőmérséklet, mint a hűtő belső részeiben, és arra is figyeljünk, hogy ne érjen hozzá a hűtőnek a hátoldalához, könnyen oda tud fagyni esetlegesen a készítmény. Arra vonatkozóan is mindig van a beteg tájékoztatóban adat, hogy a gyógyszer aprítható-e, feleszhető-e, ez kifejezetten ellenjavolt az alkalmazási előírás szerint, akkor ezt ne is tegyük meg. Előfordulhat, hogy olyan maga a gyógyszer felépítése, hogy azzal, hogy elfelezünk, sokkal nagyobb mennyiségű hatóanyag szabadul fel adott idő alatt, és így egy gyorsabb hatás, és itt mellékhatások fokozott megjelenése is előfordulhat. Egyébként amennyiben valamiért az információk nem minden részét sikerült megegyeznünk, a gyógyszertárban a gyógyszerészek, gyógyszertári asszisztensek mindig nagyon szívesen segítenek nekünk abban, hogy adott gyógyszert hogyan kell alkalmazni.
2: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

0: az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágermely.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, a Rádió egy DJ-k pedig időnként saját maguk készítenek dalt, máskor viszont összeállnak menő hazai előadókkal. Hát most ez utóbbira hozok egy példát. Nagy Bogi és Des, Jó leszek újra című dalára kérték fel DJ Metzger Vikit, hogy viszit gondolja újra is. Itt van. Szenzációs lett. Az igazi mai slágerek között ezt indítom a Rádió 1-en.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

A Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: Köszi.
1: A Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Ezen a nyáron 2 órás a live mix. Minden nap, vagyis hétköznapokon és hétvégén is. Így a mai napon is 5-től 7-ig mix. 7-től 8-ig pedig kívánságműsor. A mixek mellett pedig pörögnek az igazi mai slágerek egyébként is megállás nélkül. Most az egyik legújabbat hozom Sam Feltől Rosalinnel. Ez a Heart Like Mine. Itt a Rádió 1-en.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 8-tól ma is Balázsék a Balázsék Weekenddel, jövő héten hétfőn, vagyis holnap pedig újra jönnek, és hát ugye egész héten DJ Odi koncertbelépőket is lehetett nyerni, elképesztő, hogy mindenki ott akar lenni, amit egyébként meg is értek. Na, viszont

0: Edsőn és az Azizám csak pár perc, és érkezik itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: A Fővárosi Vízművek Facebook bejegyzésében közölte, hogy bár a Duna-Budapesti szakaszán tartósan alacsony vízellás várható, ez nem veszélyezteti a főváros ivóvíz ellátását. Az előrejelzések szerint a folyó vízszintje a következő napokban nem emelkedik 80 cm fölé Budapesten. A cég szerint ez a helyzet egy hosszabb távú folyamat része. Az elmúlt körülbelül 2 évtized éghajlati változásai miatt erősödnek az időjárási szélsőségek, legyen szó árvizekről vagy aszályos időszakokról. A tavalyi adatok is ezt a tendenciát mutatják, amikor a folyó vízellása 111 napon át 120 cm, 27 napon keresztül pedig még 100 cm alatt is maradt. A Duna vízszintje emiatt egyre ritkábban mozog a megszokott tartományban, így az ivóvíz szolgáltatásnak egyre gyakrabban kell alkalmazkodnia szélsőséges üzemeltetési feltételekhez. A tartósan alacsony vízellás elsősorban üzemeltetési kihívást jelent, mivel ilyenkor kevesebb víz jut a parti szűrésű kutakba, ami megnöveli azok igénybevételét. A vízmű szerint ez a terhelés a jelenlegi helyzetben nem kritikus mértékű, mivel a rendszer jelentős kapacitás tartalékokkal rendelkezik, a terhelést pedig a vízbázisok között minél egyenletesebben osztják el, hogy a szolgáltatási területen élők folyamatosan elegendő ivóvízhez jussanak. A vízmű szerint az ellátás biztonság mellett a víz minősége is garantált. A mérési adatok szerint alacsony vízállás idején sem a Duna, sem a hálózatba juttatott ivóvíz minősége nem romlik, és továbbra is megfelel a jogszabályi előírásoknak. A vízbázisok környezetében lévő esetleges szennyező forrásokat egy kiterjedt figyelőkút rendszerrel folyamatosan ellenőrzi.

0: Azok rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél

A Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu.

ez a Rádió egyik csak igazi mai slágermegy, és két érdekes, meg fontos világnap is volt a héten, a csók világnapja és a rántott csirke világnapja. Wow! Az igazi mai slágerek között Ray a folytatásban, ez a Where is my husband itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ő pedig Bibi Rexa, az albán származású énekesnő, aki most új mörcsöket mutatott be, amiben pont az albán származására is felhívja a figyelmet, és mindenféle gegeket is csinálnak. Ebből szerintem nagyon menő lett, az Instagramon is meg lehet nézni. Én pedig közben mutatom, hogy milyen dallal készült nem is olyan rég, az aktuális kedvencek között. Fétlesz, Bibi Rexa és a New Religion. Itt a rádió egyen.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Folytatódik a Karolina külfejtésre kultivációja. Napközben legfeljebb 28 fok várható. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Folytatódik az egykori Karolina külfejtésre kultivációja Pécsett. A második ütem során több mint 400 000 tonna föld és egyéb anyag kerül a tóba. A helyszínen több évtizeden át bánya működött, a csaknem 300 hektáros terület felszámolása 8 éve indult. A tájrendezést végző kivitelező csaknem 600 millió forintból állítja helyre a környezetet. A cég jövő április végéig mintegy 405 000 köbméternyi anyagot önt a bánya gödörbe, a tó vízének kiszivattyúzása mellett. A területen lévő akácfákat kivágják, a helyükre őshonos növényzetet telepítenek. Fennakadás nélkül állt át Magyarország az új uniós vámszabályokra. Július első 9 napjában több mint 3,2 millió kis csomag érkezett. Az adóhatóság több mint 10,5 millió tételsort dolgozott fel, és több mint 11,3 milliárd forint általányvámot szedett be, közölte a hatóság szombaton. Azt is hozzátették, a 3 eurós általányvámot július 1-e óta az Európai Unión kívüli webáruházakból rendelt, 150 eurónál kisebb értékű küldeményekben lévő áruféleségek után kell fizetni. Az új vámszabályból származó bevétel 75%-a az unió közös költségvetését illeti. 4 hektár learatott gabonattarló, valamint bálázásra váró szalma lángolt csütörtökön az esti órákban Csertőkül területén. A tűz a gabonattáblára nem terjedt át, a lángokat a szigetvári és sellyei hivatásos tűzoltók oltották el. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint az eset során senki nem sérült meg. A Magyar Közút tájékoztatása szerint az M6-os autópályán két helyszínen is aszfaltozási munkákat végeznek, ezért Baranya és Tolna megyék határában, valamint a 177-es kilométer szelvénynél a főváros felé vezető oldalon sávlezárás érvényes. Forgalmi rendváltozásra kell számítani Komlón a Mikszát Kálmán utcában, a helyszínen félpályás út zárlasítja a forgalmat. Felmarták az aszfaltot a Hird Mázaszászvár összekötő úton. Itt sávlezárás érvényes. Ma egy gyenge hidegfront alakítja időjárásunkat. Általában sok napsütésre számíthatunk, észak felől azonban gomoly és fátyol felhők érkeznek majd. Helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. Az északi északnyugati szél nagy területen megélénkülhet. A hőmérséklet maximuma 28 fok közelében alakul majd.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: Alkalmazzuk helyesen a felírt gyógyszereket. Fontos, hogy betartsuk az adott készítményre vonatkozó ajánlásokat az adagolás és a tárolás tekintetében is, hogy biztonságos legyen a terápia, mondta rádiónknak Sebők Szilvia, a Semmelweis Egyetem főgyógyszerésze.
4: Nagyon fontos, hogy amikor a gyógyszerénket kiváltjuk, vagy amikor az orvosnál elhangzik, hogy egy bizonyos gyógyszert kellene alkalmazunk, akkor próbáljuk megjegyezni azokat az információkat, amelyeket vagy az orvostól, vagy a gyógyszertárban a gyógyszerésztől hallunk, és ennek megfelelően alkalmazzuk a gyógyszereket. Egy gyógyszerdobozában mindig van betegtájékoztató, ahol össze vannak foglalva azok a tudnivalók, amit adott gyógyszerre vonatkoznak. Értve ez alatt, hogy hogyan kell alkalmazni, milyen kizáró feltételek vannak, mi az, amit kerülni kell esetleg a gyógyszer alkalmazása közben, és az is, hogy milyen mellékhatások jelentkeznek. Természetesen ezeket úgy kell kezdeni, nem minden ott felsorolt mellékhatásra kell számítanunk. Az is lehet, hogy egyáltalán nem jelentkeznek mellékhatások, és az is lehet, hogy egy ritkának számító mellékhatás az épp nálunk fog megjelenni. Arra vonatkozóan is mindig találunk utasítást, hogy hogyan kell a gyógyszert tárolni. Maga a hűtött tárolás az általában a hűtőt jelenti, ha lehetséges, annak ne az ajtajában tároljuk a gyógyszert, ott általában melegebb a hőmérséklet, mint a hűtő belső részeiben, és arra is figyeljünk, hogy ne érjen hozzá a hűtőnek a hátoldalához, könnyen oda tud fagyni esetlegesen a készítmény. Arra vonatkozóan is mindig van a betegtájékoztatóban adat, hogy a gyógyszer aprítható-e, felezhető.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy elom mindenkinek egy szép reggelt, a mikrofonnál Király Tamás, 5 óra után 13 perccel a legnagyobb kedvencek nálunk szólnak. Július 12-e van, a Dalmák és az Izabellák a névnaposok. Sok boldogságot nekik. Én pedig pörgetem tovább a hangulatot méghozzá egy rádió egy DJ-vel. Regál Lili és a Badiúja Heal Me, amit indítok.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Heal Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a rádió.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. We

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy, elég hullámzó volt a hét időjárás tekintetében, és hát valami ehhez hasonló lesz, bár pici stabilabban ilyen 27-28 fokos maximumokkal, és aránylag sok napsütéssel, ez egy jó hír, és a mai napra is ezt jósolja a meteorológia. Pedig a folytatás az igazi mai slágerek között. Nagy kedvenc, David Guetta, Alesso, Madison Love, Never Going Home Tonight. Mindjárt indítom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: A Fővárosi Vízművek Facebook bejegyzésében közölte, hogy bár a Duna-Budapesti szakaszán tartósan alacsony vízellás várható, ez nem veszélyezteti a főváros ivóvíz ellátását. Az előrejelzések szerint a folyó vízszintje a következő napokban nem emelkedik 80 cm fölé Budapesten. A cég szerint ez a helyzet egy hosszabb távú folyamat része. Az elmúlt körülbelül 2 évtized éghajlati változásai miatt erősödnek az időjárási szélsőségek, legyen szó árvizekről vagy aszályos időszakokról. A tavalyi adatok is ezt a tendenciát mutatják, amikor a folyó vízellása 111 napon át 120 cm, 27 napon keresztül pedig még 100 cm alatt is maradt. A Duna vízszintje emiatt egyre ritkábban mozog a megszokott tartományban, így az ivóvíz szolgáltatásnak egyre gyakrabban kell alkalmazkodnia szélsőséges üzemeltetési feltételekhez. A tartósan alacsony vízellás elsősorban üzemeltetési kihívást jelent, mivel ilyenkor kevesebb víz jut a parti szűrésű kutakba, ami megnöveli azok igénybevételét. A vízmű szerint ez a terhelés a jelenlegi helyzetben nem kritikus mértékű, mivel a rendszer jelentős kapacitás tartalékokkal rendelkezik, a terhelést pedig a vízbázisok között minél egyenletesebben osztják el, hogy a szolgáltatási területen élők folyamatosan elegendő ivóvízhez jussanak. A vízmű szerint az ellátás biztonság mellett a víz minősége is garantált. A mérési adatok szerint alacsony vízállás idején sem a Duna, sem a hálózatba juttatott ivóvíz minősége nem romlik, és továbbra is megfelel a jogszabályi előírásoknak. A vízbázisok környezetében lévő esetleges szennyező forrásokat egy kiterjedt figyelőkútrendszerrel folyamatosan ellenőrzik, indokolt esetben pedig sűrítik a mintavételeket is, hogy a legkisebb környezeti változásokat is időben észleljék.
1: A tudáspercet hallották. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és természetesen a jövő hét sem telik el nálunk játék nélkül. A kampuszra lehet majd páros belépőket nyerni, mert hogy ma rá, hogy ott is ott leszünk, és visszük a hallgatóinkat is. Ő pedig Taylor Swift a folytatásban, az aktuális kedvencünktől az Opel Eye-t. Ez az igazi mai sláger jön már is a rádió 1-en.

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Gázolási ügyben ajánlott fel nyomra vezetői díjat a rendőrség. Napközben legfeljebb 28 fok várható. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Nyomra vezetői díjat ajánlott fel a rendőrség egy gázolási ügyben. A polisz.hu oldalon olvasható tájékoztatás szerint csütörtökön késő este Kaposszegcsőn a Petőfi utcában igazoltatás közben egy csikós töttősi férfi elgázolt egy rendőrt, majd elmenekült a helyszínről. A rendőrség most 500 ezer forint nyomra vezetői díjat ajánlott annak, aki érdemi információval szolgál a gyanúsított felkutatásához. A baranyai illetőségű sofőr ellen hivatalos személy sérelmére elkövetett emberölés kísérletének büntette miatt indult eljárás. Gyászhírrel folytatjuk. Életének 85. évében elhunyt dr. Lehocki Judit, a Pécsi Tudományegyetem közgazdaságtudományi karának egykori oktatója, aki rendszeresen dolgozott az állam és jogtudományi karon is. A PTE tájékoztatása szerint egykori munkatársok búcsúztatására és temetésére július 13-án hétfőn kerül sor, délután 3 órakor a pécsi köztemetőben. Két újabb játékos érkezését jelentette be a HR Rend Kozár Misleny. Az MB2-es labdarúgó csapat tájékoztatása szerint Benedomonkos és Szűcs Patrik is csatlakozott a kerethez, mind a ketten az MTK-tól érkeztek. A 23 éves Benedomonkos főként MB3-as tapasztalattal rendelkezik, bár két alkalommal már az élvonalban is pályára léphetett. Szűcs Patrik mindössze 20 esztendős, ő az MTK mellett a szlovákiai Komárnó együttesében is szerepelt. A Kozár Misleny Szent Lőrinc elleni szerdai felkészülési mérkőzésén pedig góllal mutatkozott be új csapatában. A Magyar Közút tájékoztatása szerint az M6-os autópályán két helyszínen is aszfaltozási munkákat végeznek, ezért Baranya és Tolna megyék határában, valamint a 177-es kilométer szelvénynél a főváros felé vezető oldalon sávlezárás érvényes. Forgalmi rendváltozásra kell számítani Komlón a Mikszáth Kálmán utcában, a helyszínen félpályás út zárlassítja a forgalmat. Felmarták az aszfaltot a Hird Mázaszászvár összekötő úton. Itt sávlezárás érvényes. A Hungaromet előrejelzései szerint ma egy gyenge hidegfront alakítja időjárásunkat. Általában sok napsütésre számíthatunk, észak felől azonban gomoly és fátyol felhők érkeznek majd. Helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. Az északi északnyugati szél nagy területen megélénkülhet. A hőmérséklet maximuma 28 fok közelében alakul majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
2: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, mai sláger.

Rádió egy csak igazi mai sláger, megy. Szép reggelt, jó hétvégét, jó nyarat mindenkinek. A mikrofonnál Király Tamás, 6 óra után járunk, most már 6 perccel. Az igazi mai slágerek között pedig egy olyat választottam, ami ilyenkor szerintem mindenkinek jó fog esni, akár most ébredünk, akár hazafelé tartunk a buliból. Ez mindenkinek egy kis jó lendületet ad. Jó, megszérkezik a Kings and Queens-szel, aki pedig üzenne a számunk 0620 311 111. Szép reggelt még egyszer, és jó hétvégét!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Radio Edge, csak igazi mai sláger megy. Ő pedig Alex Kenji, egyenesen Olaszországból, Pizzából, aki nemrég elmondta, hogy nem gondolja túl a zenélést, ő egy dolgot szeretne, jó hangulatot csinálni, bárhol is, startbulit, vagy bármikor is készít egy felvételt. Hát, ez szerintem tökéletesen hozza a jó hangulatot. Az egyik legnagyobb nyári kedvenc, Alex Kenji és a Bambolé, amit indítok itt a Radio Edge-en. Szép reggelt!

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágerek.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Határozatlan időre bezárta kapuit a Baranyai Máré vár. Egy gyenge hidegfront alakítja ma időjárásunkat. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Magyaregred önkormányzata a közelmúltban adott hírt arról, hogy ismeretlenek megrongálták a település közelében található Máré várat. Megbontották a falat, a köveket kiszedték, és abból tűzrakó helyet építettek, a felesleget pedig eldobálták. Most a szakértői vizsgálat megállapította, hogy a vár statikailag nem biztonságos. A megrongált fal miatt baleset veszélyessé vált, ezért ideiglenes megtámasztást kell kialakítani. A várkapuit ezért július 11-től határozatlan időre bezárták, a műemlék nem látogatható. Augusztus 29-én ismét megrendezik a Határtalan Lakoma nevű programot a Pécsváradi várban. A rendezvény évről évre lehetőséget teremt arra, hogy a térség települései, civil szervezetei közös sütés, főzés és színpadi programok keretében mutassák be értékeiket, hagyományaikat. Vémént község közösségi oldalán azt írják, a szervezők már várják azoknak a településeknek a jelentkezését, melyek fellépővel vagy kulturális műsorral színesítenék az eseményt. A jelentkezési határidő augusztus 3-a. A Moson-Magyaróvár női kézilabda csapata első fokon nem kapta meg a klublicenszet az NB1 következő idényére. A csapat fellebbezhet a határozat ellen, közölte a szövetség. Ha a másodfokon megkapják a licenszet, akkor indulhatnak az élvonalban. Ha nem, akkor az előző szezonban a 13. helyen végzett Kozár Misleny lehet a beugró, amely beadta kérelmét és meg is kapta a klublicenszet az élvonalra. Hétfőn kezdődik a munka Komlóna-Szilvási útvásárcsarnok feletti szakaszán. A megsüllyedt útburkolatot állítják helyre. A munkák miatt augusztus végéig félpályás útzár lesz érvényben. A civil járművek elől a területet lezárják. A 66-os úton Magyarszék térségében a vasúti átjáró építése miatt félpályás útzár van érvényben. Nagyharsány térségében útépítést végeznek. Egészen a hónap végéig forgalomkorlátozásra kell számítani a helyszínen. A Hungaromet előrejelzései szerint ma egy gyenge hidegfront alakítja időjárásunkat. Általában sok napsütésre számíthatunk, észak felől azonban gomoly és fátyol felhők érkeznek majd. Helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. Az északi északnyugati szél nagy területen megélénkülhet. A hőmérséklet maximuma 28 fok közelében alakul majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
2: Rádió!

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Taylor Swift, akinek ugye egy hete volt a lagzió, hát szerintem mi most is számolják excelekben a költségvetést. Azt tudja, hogy van egy 8 milliárdos tétel, 8 milliárdos, ami nem direktben a lagzi költsége volt, hanem pluszban kifizették különböző New Yorki alapítványoknak, hogy ezzel kárpótolják a New Yorkiakat a fennakadásokért, amit a lagziuk csinált. Az oké. Taylor Swift jön, az igazi mai sláger a The Fate of Ophelia, amit indítok a Rádió 1-en.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, jövő héten pedig újra játék nálunk, méghozzá kampusz belépőkért, ahogy ezt ígértük. Minden komoly valamire való fesztiválon ott leszünk, és visszük a hallgatóinkat is. Jövő héten erre lehet nálunk belépőket nyerni. Ő pedig egy igazi fesztivál kedvence, Sam Feld, Rosalind és a Heart Like Mine, amit indítok a Rádió 1-en.

0: Ez a Rádió Egyik csak igazi mai sláger megy, már csak egy óra is jönnek Balázsék, a Balázsék Weekenddel, és már csak kevesebb, mint egy hónap is jön Balázs DJ Oti koncertje. Fú, de sokan várnak rá. Össze pedig jön a turné Reed Attontól. Ő kezdi a következő zeneórát is nálunk, az igazi mai sláger a Blood Runnin', mindjárt hozom a Rádió Egyen.
1: Sorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Jövő héten rendezik a Mohácsi Dunamenti Halfesztivált. Folytatódik ma is a változóan napos felhős idő. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Szinte minden hétre jut egy rendezvény Mohácson idén-nyáron. Jövő hétvégén a Dunamenti Halfesztiválra várják a városba az érdeklődőket. A programot már 8. alkalommal rendezik meg. A fő cél a dunamenti halételek népszerűsítése. A Mohácsi belvárosban zajló eseményen nem csak a gasztronómia kerül főszerepbe. Több színpadon várják fellépők a közönséget. Lesz népviseleti szépségverseny, gyermekprogramok, íjászat, lövészet és számos egyéb programelem is. A részletekről a Dunamenti Halfesztivál hivatalos oldalán érdemes tájékozódni. Abaliget összeköt címmel rendez programot a település önkormányzata július 25-én. A szervezők azt írják, a rendezvény több lesz, mint egy falunap. Szándékuk szerint egy olyan programra készülnek, ahol számos közösségi élmény vár a résztvevőkre. Lesz főzőverseny, interaktív társasjáték, bábszínház, változatos játékok, paintball, lovaglás, kvadozás, este pedig utcabállal várják a vendégeket. A paintballra és a főzőversenyre előzetesen regisztrálni kell. Ezt július 24-éig lehet megtenni. A részletek az esemény közösségi oldalán érhetőek el. A Magyar Labdarúgó Szövetség közzétette a harmadosztályú bajnokság hivatalos csoport beosztását. A PMFC és a PTE Peac egyaránt a délnyugati csoportban küzdhet majd a pontokért a 2026-27-es szezonban is. Az új idény július 26-án rajtol. A bajnoki sorsolásra és a pontos menetrendre azonban még várni kell, azt az MLS egy későbbi időpontban hozza nyilvánosságra. Hétfőn kezdődik a munka Komlóna-Szilvási útvásárcsarnok feletti szakaszán. A megsüllyedt útburkolatot állítják helyre. A munkák miatt augusztus végéig félpályás útzár lesz érvényben, a civil járművek elől a területet lezárják. A 66-os úton Magyarszék térségében a vasúti átjáró építése miatt félpályás útzár van érvényben. Nagyharsány térségében útépítést végeznek, egészen a hónap végéig forgalomkorlátozásra kell számítani a helyszínen. A Hungaromet előrejelzései szerint ma egy gyenge hidegfront alakítja időjárásunkat. Általában sok napsütésre számíthatunk, észak felől azonban gomoly és fátyol felhők érkeznek majd. Helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. Az északi-északnyugati szél nagy területen megélénkülhet. A hőmérséklet maximuma 28 fok közelében alakul majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
2: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is látható.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a hírek szerint pedig Lady Gaga stúdióba vonult, ami egy jó hír, ugye nagyon sok mindent csinált tavasszal, turnézott, filmet forgatott, promózott, és most viszont újra az alkotási a fűszerep, de egy nagyon érdekes dolgot is mondott, egészen pontosan azt, hogy a következő albumom a művészetem egy másik oldalát mutatja meg. Érdeklődve várjuk, hogy milyen lesz. Ez az egyik aktuális kedvencünk tőle, szenzációs a dal, Lady Gaga és az Abrakadabra, ezt indítom már is.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Gázolási ügyben ajánlott fel nyomravezetői díjat a rendőrség. Napközben legfeljebb 28 fok várható. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Nyomravezetői díjat ajánlott fel a rendőrség egy gázolási ügyben. A police.hu oldalon olvasható tájékoztatás szerint csütörtökön késő este Kaposszegcsőn a Petőfi utcában igazoltatás közben egy csikós töttősi férfi elgázolt egy rendőrt, majd elmenekült a helyszínről. A rendőrség most 500 ezer forint nyomravezetői díjat ajánlott annak, aki érdemi információval szolgál a gyanúsított felkutatásához. A baranyai illetőségű sofőr ellen hivatalos személy sérelmére elkövetett emberölés kísérletének büntette miatt indult eljárás. Országos ítélkezési szünet lesz a bíróságokon július 15-e és augusztus 20-a között, írja a bíróság.hu oldal. A főszabály szerint ebben az időszakban nem tartanak tárgyalásokat, bár soron kívüli eljárások előfordulhatnak. A polgári eljárásokban néhány kivételtől eltekintve az ítélkezési szünet időtartama nem számít bele a határidőkbe. Büntető ügyekben a határidő számítását az ítélkezési szünet nem érinti. Az egyes bíróságok ügyfélfogadási rendjéről azok honlapján lehet tájékozódni. Hamarosan helyreállítják a siklósi Aradi utca, Harkányi út kereszteződésében keletkezett útsüllyedést. A város önkormányzata azt közölte, a munka július második felében zajlik majd. Ez idő alatt a helyszínen útlezárásra, forgalmi rendváltozásra kell számítani. A Harkányi úti kerékpárúton történő biciklis, illetve gyalogos forgalmat, valamint az Aradi úti járdán zajló forgalmat a munkálatok nem befolyásolják. A Magyar Közút tájékoztatása szerint az M6-os autópályán két helyszínen is aszfaltozási munkákat végeznek, ezért Baranya és Tolna megyék határában, valamint a 177-es kilométerszelvénynél a főváros felé vezető oldalon sávlezárás érvényes. Forgalmi rendváltozásra kell számítani Komlóna Mikszát Kálmán utcában, a helyszínen félpályás út zár lassítja a forgalmat. Felmarták az aszfaltot a Hird Mázaszászvár összekötő úton. Itt sávlezárás érvényes. A Hungaromet előrejelzései szerint ma egy gyenge hidegfront alakítja időjárásunkat. Általában sok napsütésre számíthatunk, észak felől azonban gomoly és fátyol felhők érkeznek majd. Helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. Az északi északnyugati szél nagy területen megélénkülhet. A hőmérséklet maximuma 28 fok közelében alakul majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

játék nélkül a kampuszra lehet páros belépőket nyerni, mert hogy ezen a fesztiválon is ott leszünk, és ott lesz az összes Rádió 1 DJ. Ilyen a nyár a Rádió 1-jel, és ilyen egy nyári kedvenc itt a Rádió 1-en. Daddy Yankee, Katy Perry, Snow és a Con Káma, ez

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos, Zsömék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ezek szólnak továbbra is megállás nélkül, viszont 8-tól jönnek Balázsék is a Balázsék Weekenddel, a hét legjobb pillanataival, holnap reggel 6-tól pedig friss adás. Viszont én még mivel készültem? Ezt mindenki imádni fogja most. A Faithless dalból, egy klasszikusból, a 2026-os verziót Bibi Rexa készített el. Ez a New Legion, amit indítok az igazi mai slágerek között. Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes hétvégét, és jó rádiózást a Rádió 1-jel.

0: be my gut.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: És a döntő pillanat.
3: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI EcoMaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea. Gól!
4: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl pontok. Szkenneld be Lidl pluszkártyát és gyűjt a pontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl plusz alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.
5: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
6: A Nemzeti Nova Színház az Unikordis legendája című látványos műzikeljével érkezik Bikarra július 18-án. 250 perc izgalom és lenyűgöző látvány, lovak, káprázatos jelmezek és egy történet a hitről és a csodákról. Jegyek és részletek élménybirtok.hu.
7: Ajándék repeta, akár olasz utazással. Júliusban rendelj kétszer a Bellozzo abban, és a harmadik főételre a vendégünk vagy. Sőt, ezzel esélyed nyílik arra is, hogy megnyerj egy felejthetetlen kétszemélyes olaszországi utazást. Látogass el a Bellozzo weboldalára a részletekért. Bellozzo, pasta, pizza, vita.
8: Ha nyár, akkor zalakaros. Ha buli, akkor strandok éjszakája. Július 25-én a zalakarosi fürdő egyetlen hatalmas szabadtéri parti helyszínné változik. A lemezjátszók mögött Cookie, a fiatalok kedvence Regan Lili, valamint a pörgős elektronikus hangzásmestere Newick. Fények, vízpart, nyári éjszaka és a legjobb zenék hajnalig. Strandok éjszakája július 25-én a zalakarosi fürdőben. Csobbanj bele a nyár legforróbb bulijába.
5: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
9: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
1: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: új zene, a új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük!
1: Reklámot hallottál.
2: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Határozatlan időre bezárta kapuit a Baranyai Márévár. Egy gyenge hidegfront alakítja ma időjárásunkat. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Magyaregregy önkormányzata a közelmúltban adott hírt arról, hogy ismeretlenek megrongálták a település közelében található Márévárat. Megbontották a falat, a köveket kiszedték, és abból tűzrakó helyet építettek, a felesleget pedig eldobálták. Most a szakértői vizsgálat megállapította, hogy a vár statikailag nem biztonságos. A megrongált fal miatt baleset veszélyessé vált, ezért ideiglenes megtámasztást kell kialakítani. A várkapuit ezért július 11-től határozatlan időre bezárták, a műemlék nem látogatható. Augusztus 29-én ismét megrendezik a Határtalan lakoma nevű programot a Pécsváradi várban. A rendezvény évről évre lehetőséget teremt arra, hogy a térség települései, civil szervezetei közös sütés, főzés és színpadi programok keretében mutassák be értékeiket, hagyományaikat. Vémént község közösségi oldalán azt írják, a szervezők már várják azoknak a településeknek a jelentkezését, melyek fellépővel vagy kulturális műsorral színesítenék az eseményt. A jelentkezési határidő augusztus 3-a. A Moson-Magyaróvár női kézilabda csapata első fokon nem kapta meg a klublicenszet az NB1 következő idényére. A csapat fellebbezhet a határozat ellen, közölte a szövetség. Ha a másodfokon megkapják a licenszet, akkor indulhatnak az élvonalban. Ha nem, akkor az előző szezonban a 13. helyen végzett Kozár Misleny lehet a beugró, amely beadta kérelmét és meg is kapta a klublicenszet az élvonalra. Hétfőn kezdődik a munka Komlóna-Szilvási útvásárcsarnok feletti szakaszán. A megsüllyedt útburkolatot állítják helyre. A munkák miatt augusztus végéig félpályás útzár lesz érvényben. A civil járművek elől a területet lezárják. A 66-os úton Magyarszék térségében a vasúti átjáró építése miatt félpályás útzár van érvényben. Nagyharsány térségében útépítést végeznek. Egészen a hónap végéig forgalomkorlátozásra kell számítani a helyszínen. A Hungaromet előrejelzései szerint ma egy gyenge hidegfront alakítja időjárásunkat. Általában sok napsütésre számíthatunk, észak felől azonban gomoly és fátyol felhők érkeznek majd. Helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. Az északi északnyugati szél nagy területen megélénkülhet. A hőmérséklet maximuma 28 fok közelében alakul majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! A szavazók kedvence, Ráskó Eszter, Rákóczi Feri és Balázs! Hú, micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Weekend!
5: Feltettek az amerikaiaknak egy kérdést, és arra voltak kíváncsiak, hogy ki hogy válaszol, és kíváncsi vagyok, hogy szerintetek milyen eredmény született. A kérdés az úgy szólt, hogy fogd meg egy általad szeretett rokonodat. Fogod most így kiemeled ebben a pillanatban, berakod egy szobába, ahol 100 évig kell élnie, egy üres szobában, és mind éjjel-nappal fény van. 100 évet kell ott leélnie. Te kapsz ezért $3 millió, amikor ő kijön a szobából, akkor neki tördik az összes emlékét, viszont ez az egész neked csak egy másodperc.
6: Kicsit bonyolultnak érzem.
5: Tehát neked van egy másodperc a dolog, hogy most berakod oda.
7: Egy másodperc egy múlva
5: rokonodat, egy másodperc múlva neki lejár a 100 év. A 100 évet ő egyedül éli le egy szobában, de minden emlékét törlik, te viszont kapsz 5 millió dollárt, úgyhogy egy másodperc alatt átéled azt az élményt, amit ő 100 év alatt. Neki törlődik az emléke, semmiben nem sérül.
6: Ilyen érzés ADHD-snak lenni. Ez a folyamatos bűntudat, hogy mindenki
7: de
6: érez.
7: A 100 évet ő leéli, csak.
5: De azt mondta, hogy mehet a játék, letelt. És te megkapod a 3 millió dollárt. Ő semmire nem emlékszik, viszont 100 évet leéltetsz vele egy szobába, hogy senki nem szól hozzá, senki nem beszélget. Többször őrül bele, többször éli, többször sír, és nem tud meghalni. 100 évet van egy szobába, 5 millió dollár, és egy másodperc alatt vége.
7: Szegény
5: egy,
7: mama. Mennyi minden.
5: És egy fontos, hogy egy szeret.

0: érdekel az, hogy 5 millió vagy 3 millió dollár, hanem az érdekel, hogy vele ott leéletek 100 évet egy egyedül egy szobában, úgy, hogy állandó fény van a szobában valahogy, így volt megfogalmazva, hogy folyamatosan világos van 100 év.
1: Hát ezt megőrülsz 3 nap után.
2: Igen, de aki ezt bevállalja, meg akire ezt mondja, persze, az annak valószínűleg soha nem volt még pénze. Tehát szerintem, hogy ezt a szegény embereknek tűnik egy ilyen nagyon nagy tétű dolognak, de hogy akinek volt mondjuk valaha annyi pénze, hogy mondjuk ne kell nélkülöznie, annak azt szerintem...
1: Mindig tudsz olyan pénzösszeget mondani, ami nem volt. Nem tehát tudom. Aki viszonylag jól él, annak is azt mondod, hogy akkor nem 3 millió dollárt mondasz, hanem 20-at, amivel nagyon nagy álmokat lehetne megvalósítani. Szerintem ez nem tudod, itt ebben a felmentő öv, amiben így kapaszkodsz, az 1 másodperc.
0: Nagyon jó, nagyon összetett a kérdés. Hiszen tök jól van súlyozva, neked 1 másodperc. Ő nem emlékszik majd semmire, tehát azt mondod, hogy nem sérült, nem emlékszik semmire, ugyanannyi idősen kapod vissza, de ott ő azt a 100 évet leéli, ami viszont te 1 másodperc alatt keresel 5 millió dollárt. És azt mondja, mehet a játék, itt a csekk, megvan az 5 millió. Igen. De neki az ott 100 év volt. És nagyon kíváncsi voltam az eredményre, és leéletnék vele. És azt mondták, hogy igen, menjen, mert megvan a pénz. Ez egészen
2: nagyon
0: megdöbbentő.
2: Fura. Nekem én
0: Laci azt mondja simán. Hát de várjál, egy szeretett rokonodat beraksz egy szobába 100 évre. Mindegy, hogy most öregszik-e közben, vagy ne ilyen részletet beakítod. 100 évig ugyanaz valaki nem szól hozzád, te nem tudsz belehalni, és 100 évig ég a lámpa, és 100 évig egy üres szobába vagy, tök egyedül.
2: Én meghámozom a gyereknek a paradicsomot, szóval rám nézett.
0: Én fölvágtam neki a szőrőt, annyira féltem, hogy félregyen, úgyhogy...
2: Rám nézettek, ez nem én vagyok.
0: Tessék, ki mit mond? Fogd meg egy szeretett rokonodat, van ilyen?
1: Van, rengeteg.
0: Mondjuk a gyerekedet, vagy a feleségedet. És 1 másodperc múlva dollármilliómos vagy.
2: Zsűl, is elég lenne. Zsűl, kapsz egy csellót.
0: A Zsűl is gondolkozik.
2: Zsűl, kapsz egy csellót, a pénznek kapod meg.
0: Mondjad? Persze! Hát szeretem, hogy ilyen őszinte műsor
1: vagyunk. Egy nap, vagy 1 másodperc
0: múlva vége. 100 évet leéletsz vele
1: nem
0: egy szobában.
1: Nem fog rá emlékezni.
0: De 100 év gyötrődést okozva. Zseniális.
2: Én ezt nem vállalnám be. Azért nem, mert amúgy maga a koncepció szerintem egy fasság.
0: Szerintem zseni a kérdés. Azért... Aki ezt így beegyensúlyozta, ilyen jó arányérzéke, a kérdés zseni.
2: Ami olyan dolgokat meg bevállalám, mit tudom én, mint egy másik rokonomnak mondjuk az egészségét kapom visszacserébe, vagy tudod, az életét. Vagy
0: de nem itt ez a kérdés. Tehát itt
2: maga az, hogy pénz, meg ez.
1: De neki is jobb lesz. 1 másodperc
2: eltelik. Nem tudom összehasonlítani a kettőt.
0: 1 másodperc alatt ezt tölik el.
1: És nagyon fontos kérdés.
2: De neked telik el 1 másodperc, mert ő megéri ezt 100 évet.
1: De vége, és elfelejti az egészet.
0: Érted? Ott van az érdekes, hogy te pislogsz egyet, és kerestél 5 millió dollárt. Ő vele leéletsz 100 évet. Én ilyeneket tudok elaludni, ne haragudjatok.
1: De nem, és nagyon érdekes kérdés dobott be a hallgató, hogy van dupla pénz a 2 rokonra? Hakunk be!
0: Jó, tehát oké, várj, van egy Lacink, aki azt mondta, hogy igen.
1: Simán.
0: Van egy Eszter, aki azt mondta, hogy nem, én is a nem belőlük, én elképzeltem volna Benit, a Noelt, valakit ott, hogy 100 évet leéletek vele, nem? Van egy Zsül, aki gondolkozik, de most, hogy ránézek, szerintem Zsül az igen.
1: Igen, én 2-t raknék.
0: Te beraknál 2-t, de elfelejti, várjál, föloldozva azokat, akik beraknál. Elfelejti, de 100 évig sír, zokog, üti a falat, veri, ki akar jönni, nem tudja.
1: Konkrétan megőrül.
0: 100 évig megőrül, de 100 év után visszakapod, és semmire nem emlékszik, csak azt mondja, hogy honnan van a Maserati Balázs.
1: Gyere,
0: ebből az aranybégemből itt egy kicsit.
1: Fordíthatunk rajta egyet úgy, Laci, hogy vállalnád-e, hogy te kerülsz bele, az egész világnak ez 1 másodperc lenne, te belekerülsz ebbe a 100 éves kapszulába, az egész világ 1 másodpercet várna, igen, te visszakerülni, és akkor kapnál 3 millió
0: de
1: dollár.
0: De elfelejtem a 100 évet.
1: Elfelejted a
0: nem
1: 100 évet.
0: Végig.
1: Na, úgy vállalnád?
0: A rokonodat beraknád, de te nem vállalnád.
1: Ugye? Hát ez az.
0: Elfelejted a 100 évet.
1: Elfelejted. Tehát, hogy egy másodperc telt el, tehát ennyi ideig nem lennél itt, de neked 100 év.
0: Így elfelejted, de 100 évig egy üres szobába lezárva egyedül.
2: Megmarad, ez olyan tudod, hogy onnantól az egyszer látnád a szemében azt, hogy valami nem oké, és arra gondolod, ezt
0: oké, de most itt tetszük föl, hogy elfelejtette, tényleg elfelejtette, tényleg megkapod a pénzt. Tehát,
2: alapból nem szoktunk emlékezni azokra, amik az igazi nagy bajt kavarták bennünk. Tehát ez nem az emlék. Nem az emlékből fakad a sérülés, hanem az, hogy ezeket a dolgokat így a testünk, a lelkünk így valahogy így eltárolja.
0: Zseniális a kérdés. Zseniális
2: attól,
0: a kérdés.
2: Tudatod nem tudja, attól még ez valamilyen hatása biztos, hogy lesz rád. Ezt nem tudom elképzelni.
0: De mondjuk tétezzük, hogy nincs. Mindent elfejtesz. Ott a lóvé 1 másodperc. Zsüle, arra kis időre kikapcsolnád a lokátor? Kérdezi egy hallgató.
2: Igen. Tudjuk, hol vagy.
0: Gondolkoztam.

0: rajta én is. És mondtam, mondom, az eredményre voltam kíváncsi, de mondom, aki a kérdést így betette, nekem azért nagyon tetszik, mert nagyon jól van súlyozva. Nem egyből nem, csak aztán azt mondta, nem teszed meg vele, de megértem az igent is, hiszen elfelejti, fel vagy mentve, de közben meggyötöd, akit szerez, de semmire nem emlékszik. Zseni. Zseni a kérdés. És neked annyi, hogy indul a játék, gratulálunk, dollármillió mosoly.
1: Így van. És neked egy másodperc a gyötrődés is.
0: Egy másodperc, hát neked nincs, neked egy másodperc, itt ő leéli a százért. Összeszorítom a fogam, túl van rajta, add a pénzt.
2: Az durva, hogy csak most empatikusan belegondoltam ebbe az érzésbe, és ettől már ettől hány ingere van. Tehát a gondolattól hány ingere van, érted? Hogy így...
0: Nagyon durva kérdés szerintem.
2: Tehát, hogy nem. De akkor... És ahogy még mi is értelme van a pénznek, akkor, hogyha...
0: De ez most egy teoretikus kérdés.
2: De mi értelme van a pénznek? De ott megvan ez 3 millió vagy 5 millió dollár.
0: 5 millió dollár.
2: De mi értelme van, amikor megtudsz magadról, hogy nagyon fontos ott az, hogy egy rettenetes szar szülő vagy, vagy egy rettenetes szar gyerek.
0: Érted? Elfelejti.
2: De nem te, nem ő, hanem te.
1: Te is.
2: De te megtudod egy... magadról ezt, hogy te milyen ember vagy.
0: Visszakapod ugyanúgy.
1: De neked csak egy másodperc
2: hát
1: a szenvedése.
2: Pont ez az, amit nem értenek az emberek, nagyon sok ember az élettel kapcsolatban, hogy nem ettől lesz, nem tudom, nem attól lesz jó.
0: Laci, nagyon fontos, de amikor kijön 100 éves, lesz egy 100 éves testben? Nem, neked egy másodperc. Tételezzük föl, hogy ő nem öregszik, hanem abban az állapotban, most a Lacit beraknánk 100 évig egy szobába, ő 100 évig őrjöngve sír és üti a falat, és ki akar jönni, és amikor kijön ő 100 évvel, tehát az a Laci jön, aki most... Tehát... Az egy másodperccel későbbi Laci jön ki.
2: Már csak de azért sem vállalám.
1: Azt mondja Laci, hogy akkor beülne ő.
0: Bemennél 100 évre. 100 év magányra egy szobába, ami utána egy másodperc nekem. Nem mernék bevenni. Hiába felejtem el. Figyeljetek, az a 100 év azért
2: tönkre
0: na.
2: Tönkre mennék benne. De a gondolatban tönkre mennék, ezt valakivel megtettem. És amúgy nem is lenne értem onnantól ez a semminek.
0: De várj, igen, utána megmaradt, hogy ő jön, én megtettem, ő nem emlékszik semmire, megyünk nyaralni valami nagyon jó helyre, én tudom, hogy meggyötörtem a lóvén állam, ő viszont jól van, mert nem emlékszik semmire. Jól van, mindene kitörlődött, és ugyanúgy kapom vissza. Csukba a szemem, szia Feri!
1: Miért,
0: látod azt
1: ott? Miért volt én? Látod azt a piros Ferrari?
0: Na, közzi! Na, ebből te nem kapsz semmit.
2: Amúgy ilyen egy narcisztikus kapcsolat, nem? De ez a narcisztikus kapcsolatnak tulajdonképpen az alaptevése, nem? Hogy 20 éven keresztül elveszi az életedet, majd kapsz tőle egy, nem tudom, egy CD-t, és azt mondja, hogy de megértem.
0: Zseniális. Én már sima YouTube videókra nem tudok elaludni. Engem már ezek az ilyen kérdések.
2: Szerintem
0: még bele tudok annyira tekeredni.
2: Hallgassuk meg a gatyadalt. Itt az idején meghallgassuk a gatyadalt, Zsú.
0: Ebből még bele tudok. Tehát akkor te még nem mondtál semmit.
1: Én kettőt ültetnék be. Két adokont, dupla pénzért.
2: És melyik kettőt?
0: De most, és a komolyan? Tehát, hogyha mondjuk
1: nem.
0: Nem.
1: Ugyanaz vagy, amit Eszter mond.
0: Tehát szülőként belerohadsz, hogy a gyerekeddel
1: van. És utána arról, mert az egy másodperc, egy darabig próbálom stimulálni magam, az, hogy nekem is egy másodperc, nekem csak egy másodperc. És oké, hogy ő szenved 100 évig, de el fogja felejteni, egy másodperc múlva visszaáll minden. Semmi nem lesz olyan gyerekek. Semmi nem lesz olyan közted,
0: a te lelkedben
1: és
0: nem
1: akit
0: lesz.
1: Betettél.
0: Nem. Ő nem emlékszik semmire.
1: Nem. Na
0: te,
1: de hát
0: te,
1: az
0: te
1: én,
0: hará, igen,
1: de
0: te
1: én az én lelkemmel élek, hát azzal nekem kell elszámolni, hogy elment az egy másodperc, itt a rohadt sok lóvé. Ugyanúgy szeretlek, de nem szeretetlek
0: de
1: ugyanúgy,
0: nem.
1: Mert 100 évig raktalak egy üres szobába.
0: Beraktalak egy szobába 1,5-2 milliárd, 3 milliárd forintért.
1: Bent mennyit volt... mondta 3-at? Akkor...
0: 3 millió, 5 millió dollár volt az összeg. Ben voltál egy szobában. De
1: a 3 millió dollár az mennyi? Az 1 milliárd forint? Van,
0: körülbelül, ha most igen. Lehet 5 millió dollár, de lehet még egy 1,5-2 milliárd, attól függ, akinek hol van az inger küszöbe.
2: Hát ugye? Igen, de ez kicsit olyan, tudod, hogy most nem akarom a transzgenerációs szorongást előhozni, de hogy nagyon sokszor van egy csomó olyan dolog, ami egy pici életesemény, ami tényleg generációkra összedrombolja a családoknak a működését, hogy akkor ez hogy nem tud az lenni? Tehát attól, hogy nem emlékszel rá, attól az még hatással van rá.
0: Milyen persze rád is, amit a Feri mondta, hogy ki ő, ezt látod? Ez inkább csak egy ilyen levezetés nélküli hangos gondolkodás, hogy oké, felejtsük el az utóhatást, meg hogy vele mi lesz, csak hogy mi a döntés? És mondom, az érvelés az volt, hogy de hát egy másodperc.
2: Igen,
0: nekem ez egy másodperc. Pislogok egy másodpercet, ne bírjak már ki, hogy neki rossz. Egy másodpercre hivatkoztak, hogy igen, a válaszom igen.
2: De az élet maga attól értékes, hogy folyamatosan építkezel, újra tervezed magad, küzdesz dolgokért, valamikor pénzt keresel, amikor nincs pénzed, és a többi, és a többi. Ez a része az életnek. De maga az, hogy a célod az, hogy a pénzed meglegyen, azt nem tudom értelmezni, mert a pénzed önmagában nem fogja megadni neked sem a karakteredet, sem a személyiségedet, sem az érzéseket nem fogja meghozni. Tehát, hogy
0: hát igen, csak azért 3-5 millió, 1,5-2-3 milliárd az emberek nagy többsége nagyon sok mindent belevizionál. biztonságot, a jólétet, a státuszt, amit aztán lehet, hogy megérsz, eléred és rájössz, hogy nem ezt tesz igazán boldogá, de amíg nincs, addig azt gondolod, hogy na majd ez megoldja.
2: De gyereked, érted, hogyha őt nem, tehát ha ezt vele meg tudod csinálni, mondjuk, érted, akkor mi értelme van az egész?
0: Igen, sok a duma, hol kell aláírni.
2: Ennyi.
0: Ez nagyon, nagyon érdekes kérdés volt egyébként. Ja, na Zsű, hogy döntöttél?
1: Melyik?
0: Párod, a párod.
2: Mikor jött
0: igen,
2: vissza?
0: De szegény szeretlek. Hajli. Igen, a válaszod igen. Betennéd egy szobát.
1: Az olyan rendes,
2: de ez azért asszony. Van, mert az ő felesége amúgy sem nagyon másként.
3: Na jó, de hogyha garantált azt, hogy semmiféle károsodás
0: nem... Nem, ő nem emlékszik semmire.
3: Hát akkor...
0: Becsukod a csuba szemed?
3: Igen.
0: Kijöttél, és meg...
3: Jó.
0: Ne csinálj.
1: De nem emlékszik rá.
3: Nem emlékszik, egy másodperc probléma, aztán puff.
0: Zseni és vagy. Boldogság. Tök őszintén örülök, hogy ezt így bevállalod. Én köszönöm, hogy mi egy ilyen őszinte műsor vagyunk, és nem azzal foglalkozunk, hogy jó, most mit szólnak a hallgatók, beraknád?
3: Persze. Tényleg? Ő is engem szerintem.
1: Na, ez egy de szép kapcsolat, érted?
0: Ez szeretlek, Gyula. Hát ezért vagyunk mi egy ilyen műsor. Beraknád? Be. Nagyon szeretem, egy másodperc. Már el is telt, kim van? Kim van? Gyula, de 100 évig van egy szobában.
3: De ez nekem csak egy másodperc, és...
0: Itt az érvelés. Ez tessék. Volt az érvelés. Ez volt az érvelés az amerikaiaknak, hogy egy másodperc.
1: Hogy igaz, olvastam, hogy a század szenved, de nem
0: nem hittem
1: rá.
0: El, hogy úristen, de durva. És értem, hogy egy másodperc. És a legfőbb érvelés ez a mondat volt, hogy de egy másodperc.
3: Semmiféle
0: károsodás. Nincs semmi, semmi. Semmi. Visszakapod azt az embert.
3: Az olyan, mint hogy 100 évig alszik.
1: De nem, 100 évig szenved, Zsül.
0: Nem, 100 évig a legdurvább szenvedést teszed rá, mert a poklok poklába őrül bele, mondjad, Laci. De nem emlékszik
3: de nem,
0: rá.
3: Nem emlékszik
0: rá. A legfőbb érveket mondják. Az amerikaiak legfőbb érvét mondják.
2: Nem az igazi embert kérdezzük, Anna. Gyere be, gyere be.
0: Anna, én tudom, mi a válasza.
2: Na,
0: mi a válasza? Én tudom, mit mond.
2: Visszát,
0: írjam le, vagy leírjam. Nem mondj semmit, Anna, nem nézek rád, várja, beírom. De én tudom.
2: Na, gyerünk.
4: Nem.
0: Igen,
4: nem.
0: Persze, tudtam, hogy ezt mondani.
4: Biztos, hogy nem. Tehát nem. Nincs az a pénz.
2: Na, látod? Nem. Ezért nincs pénzed, Anna.
4: Ez így is van. És tudod, mi a legszomorú? Ez így is marad.
0: A kérdés zseni, gyerekek. Kérdés tényleg zseni. De nálunk is megosztott akkor ez a dolog.
5: Nyugalom, nyugalom, emberek! Hallom már, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Jövő héten rendezik a Mohácsi Dunamenti Halfesztivált. Folytatódik ma is a változóan napos felhős idő. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Szinte minden hétre jut egy rendezvény Mohácson idén-nyáron. Jövő hétvégén a Dunamenti Halfesztiválra várják a városba az érdeklődőket. A programot már 8. alkalommal rendezik meg. A fő cél a dunamenti halételek népszerűsítése. A mohácsi belvárosban zajló eseményen nem csak a gasztronómia kerül főszerepbe. Több színpadon várják fellépők a közönséget. Lesz népviseleti szépségverseny, gyermekprogramok, íjászat, lövészet és számos egyéb programelem is. A részletekről a Dunamenti Halfesztivál hivatalos oldalán érdemes tájékozódni. A Baliget összeköt címmel rendez programot a település önkormányzata július 25-én. A szervezők azt írják, a rendezvény több lesz, mint egy falunap. Szándékuk szerint egy olyan programra készülnek, ahol számos közösségi élmény vár a résztvevőkre. Lesz főzőverseny, interaktív társasjáték, bábszínház, változatos játékok, paintball, lovaglás, kvadozás, este pedig utcabállal várják a vendégeket. A paintballra és a főzőversenyre előzetesen regisztrálni kell. Ezt július 24-éig lehet megtenni. A részletek az esemény közösségi oldalán érhetőek el. A Magyar Labdarúgó Szövetség közzétette a harmadosztályú bajnokság hivatalos csoport beosztását. A PMFC és a PTE Peac egyaránt a délnyugati csoportban küzdhet majd a pontokért a 2026-27-es szezonban is. Az új idény július 26-án rajtol. A bajnoki sorsolásra és a pontos menetrendre azonban még várni kell, azt az MLS egy későbbi időpontban hozza nyilvánosságra. Hétfőn kezdődik a munka Komlóna-Szilvási útvásárcsarnok feletti szakaszán. A megsüllyedt útburkolatot állítják helyre. A munkák miatt augusztus végéig félpályás útzár lesz érvényben. A civil járművek elől a területet lezárják. A 66-os úton Magyarszék térségében a vasúti átjáró építése miatt félpályás útzár van érvényben. Nagyharsány térségében útépítést végeznek. Egészen a hónap végéig forgalomkorlátozásra kell számítani a helyszínen. A Hungaromet előrejelzései szerint ma egy gyenge hidegfront alakítja időjárásunkat. Általában sok napsütésre számíthatunk, észak felől azonban gomoly és fátyol felhők érkeznek majd. Helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. Az északi északnyugati szél nagy területen megélénkülhet. A hőmérséklet maximuma 28 fok közelében alakul majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: M1-ben gazdag jó reggelt írta valaki, köszönjük szépen. Az mi volt tegnap? Néztétek, gyerekek? Hát, ez mennyire durva volt?
1: Mindenki nézte.
2: Nézettségi rekordok.
0: Úgy megörültem, ki is tettem.
1: Én nem hittem el. A szósőbe azonnal bekapcsolt a DV-t, hogy ez most valami átverés.
0: Kiírta az M1 tegnap, aztán 19:56-kor elindultak újra. Ugye leállt az M1, tehát maga a közszolgáltatás. És kiírták, hogy sokáig hazudtunk, de ez most már máshogy lesz. Nem gyártunk propagandát, és nem hazudunk. Meggyárta ez így a közösségi médiát, meg mindent. És aztán 19:56-kor elindult a Tanú című film. Ez volt az M1 újra gondolása, hogy aztán ebből majd mi lesz, azt megnézzük.
1: Nincs Kossuth Rádió, ugye ott is csak zene van, a Bartókot.
0: Valószínűleg nagyon sokan megnézték az M1-et a tegnap, többen, mint valahát, hogy az elmúlt egy évben összesen. Hát ilyet azért ritkán látsz, ugye? Újat alkotnak majd. Na most beindult a mémgyártás, mert most mindenki elkezdett bocsánatot kérni. És már bocsánatot kérnek a villamos vezetők is.
1: Ez jó. A villamos vezetők nem hagynak. Bocsánatot kérünk, amiért az elmúlt években oda csuktuk az utasokat az ajtózáráskor. De ha egyszer menni kell, és te nem hallod az ajtózárást, akkor ez van, maradjanak velünk. Ez jó.
0: Nagyon szeretem.
2: A hallgatók is írják, hogy van személyes megélésük. Mondta is a mama, hogy meglát, hogy az elsötétült az M1. Jaj, fiam, de jó, hogy nincs otthon a papa, most megint terhes lennék.
0: Igen, mint a régi szép időktől.
1: Hétfő adásszünet akkor.
0: De bírom, hogy a Lidl nem annyira erős, de hogy egyébként ők is erre ráülnek, és milyen gyorsan ültek rá. Azt hiszem, a Lidl volt a leggyorsabb, ők egy órával a közmédia bejelentése után már ők is kirakták. Ügyesek?
1: Igen.
0: A Mohácsi busójárás is bocsánatot kért. A busok nem szeretik a nyarat. Bocsánat, hogy éveken keresztül elűztük a telet. A télűzés február 4-ig szünetel. Maradjanak velünk, ugyanúgy fekete háttérrel, fehér betűkkel. Megjelent a Lár András, aki szintén kiírta, én Besenyő...
1: Emi István,
0: azaz Besenyő mindig igazam van, István, kijelentem, hogy sosem hazudtam, elvégre Besenyőnek mindig igaza van. Hazudása ott volnak a mindenki mások, ugye, maradjanak velünk. A Nyest ellen küzdők csoportja is megjelent. A Nyest média nem húzaloszhat. Bocsánatot kérünk, amiért hosszú életeinken át mégis ezt tettük. A Nyest média átalakul, hogy jövőben füveken is nyílt terepes legyen. A hírjelölő szolgáltatás szünetel. Parkírozzanak velünk, írta a Nyest ellen.
2: Parkírozás az külön pluszpont szerint, azt olyan kevesen használják.
1: Betegek.
0: Majd elindult ugye amúgy az M1 a Tanú című filmmel.
2: Hogy a Nyest csoport tulajdonképpen olyan szinten kinőtte magát, hogy szerintem most az a leg up-to-date-ebb hír oldal az egész világon. Tehát minden nap történik már a Nyest csoportban, és mindenki tudja, mi történik a Nyest csoportban. Aki nincs benne a Nyest csoportban, az sehol sincsen. Ez van.
0: De csak Nyesttel maradtak, vagy...
2: Csak a Nyestről szól.
0: Csak Nyestről szól.
2: De igen, de lekövetik az aktuál politikát is, vagy mindent.
1: Jó, és akkor most jöhet az, hogy te miért, mit írnál ki saját magad.
0: Milyen van Insta és Facebook oldala?
1: Igen, te mit írnál ki?
0: Felér egy Jónással, egyébként.
1: Egyébként kicsit igen.
0: Igen. Jó, írjatok akkor, drága hallgatók. Azt mondja, hogy Catherine, így szól az első MS párkapcsolatban, nem hazudhatunk. Bocsánatot kérek, amiért kapcsolatunk elején megtettem, azóta kapcsolatunk hitelesebb lett, átalakult és hihetetlen kötelék alakult ki, a párkapcsolatunk azóta is töretlen. Maradj velem ebben az életben. Duci küldte nekünk. Köszönjük szépen.
2: Bocsánatot kérek, hogy még nem vertem Tarkón a kollégámat, pedig már nagyon megérdemelné.
0: Teljesen jó. Csuklós busz sofőrként bocsánatot kérek, hogy nincs kiírva, a csukló mögötti rész is ugyanott áll meg, ahol az eleje. A jövőben is erre fogunk törekedni. A kettes számú csajomtól kérek bocsánatot, adasztottam neki a hármas csajom, csak egy volt az osztálytársam, egy az egyestől azért, mert azt mondtam a négyes csajom, csak a szomszédom. Ja, és az összestől azért, mert azt hitték, hogy csak ketten vagyunk ebben a kapcsolatban. Még egyszer, bocsánat, így van. Bocsánatot kérnék minden exemtől, valamint minden nőtől, akihez akár csak egyetlen este erejéig is közöm volt. Sajnálattal tudatom, hogy már nincs lehetőségük arra, hogy velem legyenek, vagy bármilyen közük legyen hozzám. Akkor megállapodás van itt? Vagy valami komoly kapcsolat? Ugye, ha már nem lehet több nő, akkor ez így van. Magamtól kérek bocsánatot, hogy nem volt mindig elég önbizalmam az álmaimhoz, írt egy hallgató. De elkezdtem komolyan dolgozni magamon 2 éve, hogy ezen túl ez máshogy legyen.
2: Na, de ügyes,
1: ez nagyon szép.
0: Ez nagyon szép. Tehát itt van egy... Van komoly munka, és van némi önreflexió, és változnak a dolgok. Ez szép. Azt mondja, hogy bocsánatot kérek, hogy eddig megjátszottam a szimpátiámat. Igazából rühellem az anyósomat, érzelmileg próbálja zsarolni a párumat. Szerencsére sikertelenül nevetségesek a próbálkozásai. Ez egy sűrű, ez egy népszerű probléma a családon belül. Az anyós menny, az egy... Hát, hogy is mondjam, a top 3-ban benne van, nem?
2: Na, igen, de
0: tehát a kapcsolati régen... dinamika és párkapcsolat és anyós menny viszony az abszolút.
2: De az anyós humor, mint olyan szinte teljesen eltűnt. Nem is olyan hallott, te hallasz?
0: Na, hál' Isten nem.
2: És se hiányolom meg.
0: Fáradtak csak, szerintem
2: igen,
0: egy kicsit, nem? Az olyan sok újat az nem tartalmaz.
2: Már a kifejezés, hogy anyósom is olyan kicsit.
0: Igen.
2: Hogy így összerendem, hogy jó van akkor.
0: Igen. Ki anyósodott? A Hoffi talán? Ő volt mindig. Ő az, vagy a mama mondta, hogy az anyós mama. Igen, vagy
1: nem, a mama.
0: Neki a mama volt.
1: Igen. A mama mondta.
0: Mama jött, és mama mondta, igen. Bocsánatot kérek magamtól, figyelj, ez is jó, hogy 10 éven betelt eljutni a válásig. De jó, nem sajnálom, mert ezért lettem az, aki ma vagyok.
2: Válóperes ügyvéd.
0: Igen, és ügyvéd és kócs, és igen. Tehát 10 évet várt, de ez a 10 év edzette olyanná, amilyen
2: most lett. A válás, az egy nagyon heavy business. Én azt látom, hogy ez olyan sok szinten érinti az embereknek az életét, tehát hogy azt gondolnád, hogy ez csak egy ilyen párkapcsolati döntés, de hogy az tulajdonképpen az életed összes szinterére hatással van. Tehát nagyon nagy munka, önismereti, egyáltalán kapcsolatdinamikai, nagyon-nagyon nagy munka. Tehát a 10 év, az szerintem amúgy, tehát az ilyen van, hogy indokolt. Tehát amíg eljutsz, főleg, ha van gyerek, meg egyáltalán, tehát bárcsak úgy mennek a dolgok.
1: Mennyi mérlegelés van benne, mennyi mérlegelés, döntés. Igen. Tehát és tényleg az életed minden terület, mert mindenhol el kell majd mondani, ugye meg fogják kérdezni, mi van veled, hogy asszony, hogy van, nincs már, szóval kemény.
2: Mindenre hatással, mindenre. Tehát nem csak
1: ezért nem kell megházasodni, látod, nekem nincs ilyen gondom.
0: Életközösségben is
2: végig kell menni. Legjobb papucs mind közül.
0: Életközösségben is el kell menni a bíró elé, csak szólok, ha a gyerekláthatás, hát ugyanúgy persze. Oh. Hát a gyerekláthatás a kiskorú van, akkor az ugyanúgy bíró előtt dőlhet el, hogy ideiglenes láthatás hogy van, mint van, persze. Csak ott a vagyon szempontjából más a történet, de a gyerek az ugyanúgy. Kiköthettek bíróságot, nem fogtok, csak mondom, hogy nagyok már neked ahhoz.
2: De vagyon szempontjából?
0: Kirepültek már.
2: Vagyon szempontjából nincsen amúgy, tehát te akkor is lehet, hogyha élettársad, akkor is lehet igényel a dolgokra, nem? Tehát van egy ilyen...
1: Nem lehet, van.
2: Van.
0: Volt és van is.
1: Volt és van is, nekem kérem tisztelt bíróságot, mert semmi nincs, már minden az övémben, hadd szóljon.
2: Óriási.
0: Igen. Bocsánat, Balázs, hogy nem vettem egyet a bulidra, Eszter műsorára csekkolok be 2 darab szígyellel.
2: Ez egy rendes hallgató. Adjunk neki csak egy év hallgatója címe gyorsan.
0: Eszter, én tőled kérek elnézést, lehet-e egy melnézést?
2: Értékelem az igényekezetet, és le is tiltalak ezzel a rendületet.
0: Igen, bocsánatot kérek, hogy hetero vagyok, írta valaki, köszönjük szépen. Bocsánatot kérek, de októbertől nem tudlak titeket hallgatni, egy évre lelépek Ázsiába.
1: De ott van internet.
2: Ezek nem kifogások, 2026-ban, ne haragudjál meg.
0: Kicsi magyar íz, kicsi magyar hang, bedobod az applikációt, belénk hallgatsz, de sok sikert, egy évre Ázsiába, menővállalás. Nagyon, nagyon klassz, tök jó, ezt így kell csinálni. Bocsánatot kérek az utasaimtól, de ennyi pénzért nem vagyok hajlandó ennél jobban megerőltetni magam. Vitézi miniszter úrnál rákérdezhetnétek a villamos vezetőkre, a ti hangotok mélyebb.
1: Plusz van közvetlen számotok.
0: Igen. Aztán itt van egy ilyen nagyon aranyos, kedves, kicsit talán megrázó. Bocsánatot kérek azért, hogy bocsánatot kérek, szánalmas vagyok. Szegénykém, nem vagy az?
1: Nem, hát.
2: De most meg... miért? Mindenki szállámos egy csomószor. Én például heti szinten 4-5-ször biztos sokkal ilyen dolgokat csinálni. Tessék? Balázs minden nap szállámos.
1: Csak tudod, tovább.
2: Csak amikor a műsor megy, akkor nem az. Igen.
0: Ez kedves, de igen, egy kicsit szomorú is ez az SMS. Nincs olyan nagy baj, biztos nincs nagy baj, nem tudjuk, hogy mi van.
2: Most az olyan dolgom, hogy szerintem azt nem szabad elhinni, hogy mindenki mindig jól van, tehát senki sincs sose mindig jól. Ezt most megfogalmaztam, tessék.
0: Nagyon jól összefoglaltad.
2: Tessék, szíves, ezt lehetne esetleg egy pólóra gyoktatni?
0: Ez háromszor.
2: Legyen ez az életművem címe.
0: Igen. Mélységek és magasságok, halljuk egy mélységet.
2: Főleg...
0: Senki nincs mindig jól van, amikor egy kicsit jobban, de ha se lehet, talán nem. És vagy látod? Így, vagy úgy. Egy kicsit így, egy kicsit úgy. Kicsit erre, kicsit arra.
2: Hát ez egy nemzetközi rádióműsor, és hát még így is ilyenek beleférnek.
0: Jó, de megjött a kemény is. Az vagy szánalmas. Hát azonnal megjöttek a hiének, és igen. Na jó van, gyerekek. Hát jött vidám, jött szomorú, jött nagyon sok minden, és egyébként most hallva ezeket az önvallomásos SMS-eket kezdtek el őrült módjára terápiázni az emberek, és kezdték el a saját maguk bocsánatkérését még elküldeni. Kamionsofőr vagyok, mindig a kicsi autók elé betolom a kamiont. Úgyis megálltok. Megígérem, ezen túl ez szintén illesz. Turbo küldte nekünk. Ezt börkötésbe, Eszter.
2: Amúgy ki fogom adni, köszönöm. Szóval a lényeg, hogy tartsuk meg akkor, hogy vagy magyart. Telefonáljuk.
0: Jó, milyen hónap, milyen hangulatban lehetnek?
2: Milyen hónapban vagyunk?
0: Milyen hónapban vagyunk?
2: Na, milyen hónapban
1: vagyunk? Július, nyár, meleg van, szabadságok, nyaralások.
2: Ki van csakkor mindenki?
0: Felveszi, beszélget.
1: Nem veszi föl.
0: 4:09-kor, igen? Nagyon nyaral, nagyon alszik? Ez
2: csak
0: lehet?
2: Csak azok veszik fel, akik a futárt várják még valamilyen csomaggal.
0: Jó, nézzük az elsőt. Laci már be is adta. Jó. Megnézzük akkor. Nyaral, pihen. Külföldön van, napozik. És most fölvette. Halló, jó reggelt!
3: Jó reggelt!
0: Kezi Csokov, jó reggelt kívánunk! Rádió 1-ből telefonálnak, Rákóczi Feri, Rásko Eszteri, a Sebestyén Balázs vagyok. Zavaratunk egy pillanatra.
3: Nem zavarnak.
0: Nem zavarunk. Nagyon jó. Egy keresztnevet kaphatunk.
3: Erika.
0: Tegeződhetünk, Erika?
3: Örülnék neki.
0: Nagyon jó, Erika.
1: Mi is örülünk, Erika.
0: Mi helyzet, Erika? Egy rövid telefonhívás erejéig felderítjük, hogy ki hogy van. Random számokat fölhívunk, és megjelenünk itt adásban egyszer csak meg telefonon, és megkérdezzük a másik oldalt jelen pillanatban téged, hogy hogy vagy. Milyen a reggeled, hogy telik a júliusod, hogy érzed magad?
3: Köszönöm szépen. Jól vagyok. Iparkodom, igyekszem. Hát meg tudod, finom vegyes. Mikor, hogy sikerül?
1: Finom vegyes.
2: Ez nagyon tetszik.
0: Erika a napdumáját megítsen. Finom vegyes? Ma reggeli finom vegyes? Vagy
3: úgy egyébként is finom vegyes.
2: Ez egy ilyen életérzés. Aha. Ez olyan, hogy a Dolce Vita. Dolce Vita egy finom vegyes.
1: Az olaszoknak az jutott nekünk a finom vegyes.
0: És ma már megérkezett a finom vegyes?
3: Kezd, alakul.
0: Nagyon jó.
3: De jó tendenciába ez a telefonhívás elbillentette.
2: Jaj, no, de jó.
3: Jó irányban.
0: Elbillentette. Merre vagy, Erika? Nem kell pontosan, nem akarod, csak hogy...
3: Én a munkahelyen nem vagyok, második kerületben a Fény utcán.
0: Itt vagy te közel hozzá. Fény utcán.
2: És mit csinálsz a Fény utcán?
3: Hát én nekem az a dolgom, kérlek szépen, hogy finomabbnál finomabb zöldséget és gyümölcsöt adjak a kedves vásárlóimnak.
1: És még
3: egy nagyon-nagyon fontos dolog van.
0: Igen?
3: Hogy minden egyes embernek, aki ott megjelenik nálam, csak egyetlen egy mondatot tudjak nekik mondani, de tiszta szívből, őszintén, azt, hogy repetára visszavárom.
0: Ó, hát egy főnyeremény vagy, Erika, egy első telefonálóra. Akkor te, amit a Feri mondta, hogy te a Fény utcai piacon vagy kint.
2: És ott melyik stand a tiéd, ha keresünk téged, hol találunk meg?
3: Ahogy bejöttök a rampán, a főbejáraton, ott vagyunk középen, szemnészebb paradicsomokkal, széles választékkal.
1: Nagyon fontos szakmai kérdése, hogy ökörszív paradicsomod van-e? Mert tegnap igen. Óta van, tessék.
2: Indulok,
3: Erika. Igen, rózsaszínben holnap, hogyha reggel kijöttök, vagy inkább pénteken, mert akkor én is bent vagyok, akkor tudok adni nektek rózsaszín, pirosat és barna ökörszívet. Most csak azt rózsaszín.
0: Erika, hát egy főnyeremény vagy így nekünk így elsőre, abszolút. Tehát, hogy ez piacozol, jó kedved van, dolgozol.
3: Itt van. Hát figyelj, 3:31-kor kelek, 11-kor fekszem, itt bent a piacon.
2: Igen, mit látsz az embereken, hogy milyen most a hangulata a magyaroknak?
3: Hát azt inkább nem mondom. Szerintem én azért abban bízok, hogy az embereknek most már kezd újra ismét egy kicsit a régi kerékvágásba billenni a gondolkodásuk, a lelkiállapotuk.
0: Hát egy komplett reprezentatív közvéleménykutatást hozol te a piacról, rengeteg ember átmegy a kezed között, találkozol velük, rájuk nézel, mondasz egy kedves mondatot. Hát egy második kerületük is hírmondó lettél nekünk, hogy vannak az emberek ott a Fény utcai piacon. De te is jól vagy, akkor örülünk nagyon, hogy találkoztunk.
3: Hát iparkodnak, és én szerintem jól. Na. Talán egyre jobban.
0: Igen, dinnye megy, jól megy, kérdezik.
3: Hát igazából a dinnye az még várat magára nálunk egy hetet, most még sárga dinnye van, a görög az még egy hetet egészen biztos várat magára, de akkor viszont nagyon finom lesz. Egy a lényeg, én mindenkit szeretek. Van, akit kevésbé, van, akit nagyon, és van, akit meg nagyon-nagyon. De egy a lényeg, én mindenkit szeretek.
0: Nagyon jó. Hát azt hiszem, Honnendre elmehet a csodába ettől a közönkutatástól. Meg elmondtad nekünk itt, hogy mi a helyzet konkrétan a piacon. Így van. Erika, puszilunk, örülünk, hogy találkoztunk. Teljesen váratlanul.
3: Nagyon-nagyon szépen köszönöm. További jó munkát kívánok nektek, és kellemes nyarat. És hogyha kijöttök a Fény utcára, ne feledd, repetára, én mindig visszavárlak.
1: Jó, és egy finom vegyesre.
3: Köszönjük.
0: Köszönjük.
3: Szia.
0: Egy NAV ellenőrzésre számíthat, írja valaki. Gyerekek, meg vagyunk, itt kell abba hagyni. Kész. Finom vegyes.
2: Milyen hangulat a magyarnak? Ja, finom vegyes.
0: Finom vegyes. Erika ott van, Erika a fényző. Legközelmény kutattuk. Ez a robot, ez meg volt. Gyerekek, a legrövidebb, leghatásosabb robot. Egyetértünk?
2: Így van.
0: Ezt ugye? Nem szabad.
2: A csúcson kell abba hagyni. Innentől kezdve több mekegése, meg mindenféle ilyen céltalan beszélgetés, nincs kapacitás.
0: Még hatan ránk vágják, négyen leteszik, ketten fel se veszik. Itt Erikával meg vagyunk. Finom vegyes. Kész. Ennyi volt, gyerekek.

0: sláger megy. Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar újburgonya kilója csak 269 forint. Az 500 grammos mag nélküli piros szőlőcsomagja pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
3: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Gázolási ügyben ajánlott fel nyomra vezetői díjat a rendőrség. Napközben legfeljebb 28 fok várható. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Nyomra vezetői díjat ajánlott fel a rendőrség egy gázolási ügyben. A polisz.hu oldalon olvasható tájékoztatás szerint csütörtökön késő este Kaposszegcsőn a Petőfi utcában igazoltatás közben egy csikós töttősi férfi elgázolt egy rendőrt, majd elmenekült a helyszínről. A rendőrség most 500 ezer forint nyomra vezetői díjat ajánlott annak, aki érdemi információval szolgál a gyanúsított felkutatásához. A baranyai illetőségű sofőr ellen hivatalos személy sérelmére elkövetett emberölés kísérletének büntette miatt indult eljárás. Gyászhírrel folytatjuk. Életének 85. évében elhunyt dr. Lehocki Judit, a Pécsi Tudományegyetem közgazdaságtudományi karának egykori oktatója, aki rendszeresen dolgozott az állam és jogtudományi karon is. A PTE tájékoztatása szerint egykori munkatársok búcsúztatására és temetésére július 13-án hétfőn kerül sor, délután 3 órakor a pécsi köztemetőben. Két újabb játékos érkezését jelentette be a HR Rend Kozár Misleny. Az MB2-es labdarúgó csapat tájékoztatása szerint Benedomonkos és Szűcs Patrik is csatlakozott a kerethez, mind a ketten az MTK-tól érkeztek. A 23 éves Benedomonkos főként MB3-as tapasztalattal rendelkezik, bár két alkalommal már az élvonalban is pályára léphetett. Szűcs Patrik mindössze 20 esztendős, ő az MTK mellett a szlovákiai Komárno együttesében is szerepel.

0: Repelt. A Kozár Misleny Szentlőrinc elleni szerdai felkészülési mérkőzésén pedig góllal mutatkozott be új csapatában. A Magyar Közút tájékoztatása szerint az M6-os autópályán két helyszínen is aszfaltozási munkákat végeznek, ezért Baranya és Tolna megyék határában, valamint a 177-es kilométer szelvénynél a főváros felé vezető oldalon sávlezárás érvényes. Forgalmi rendváltozásra kell számítani Komlón a Mikszát Kálmán utcában. A helyszínen félpályás út zárlassítja a forgalmat. Felmarták az aszfaltot a Hird Mázaszászvár összekötő úton. Itt sávlezárás érvényes. A Hungaromet előrejelzései szerint ma egy gyenge hidegfront alakítja időjárásunkat. Általában sok napsütésre számíthatunk, észak felől azonban gomoly és fátyol felhők érkeznek majd. Helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. Az északi-északnyugati szél nagy területen megélénkülhet. A hőmérséklet maximuma 28 fok közelében alakul majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! A szavazók kedvence Ráskó Eszter, Rákóczi Feri és Balázs! Micsoda család! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Weekend!
3: Mi pedig találtunk valakit, akit rögtön fel is hívunk, mert hogy a világ hetedik leglassabban öregedő ember egy magyar férfi, képzeljétek el, aki több mint 18 évet tudna fiatalítani magán. Ugye hát arról van szó, hogy van egy ilyen longevity verseny, ami arról szól, hogy megkeresek ide azokat az embereket, akik hát a saját életkorukhoz képest fiatalabb életkort mutatnak mindenféle tesztek alapján. És egyébként ezt csináltuk itt néhányan mi is, ez egy nyáltesztből csinálják meg, és mondjuk, hogy a biológiai életkorodhoz képest te hány éves vagy, hát, ugye?
4: Neked is volt ilyen, neked mennyi lett?
3: Nekem 7 év mínusz volt.
4: És akkor azt mondták, hogy az nagyon nagy eredmény.
3: Azt mondta a Szászmárti, hogy ilyen 2-3 év az nagyon jó, ha olyan 4-5 évvel vagy fiatalabb az extra, egyszer látott olyat, aki 8 vagy 9 évvel fiatalabb a biológiai koránál. Nekem a 7 jött ki, de lehet, hogy az aznapi eredmény volt. Csinálsz másnap egy tesztet, mennyit aludtál, nem tudom.
5: 50-nel öregebb.
3: Vagy 50-nel öregedés. Ugye erről beszéltünk, ezzel a Brian Johnsonról, aki millió dollárokat költ el erre, és most kiderült, hogy autoimmun betegsége van, de ez a biohackerkedés, ez most már nagyon megy. De van egy verseny, ahol emberek azon versenyeznek, hogy ki a legfiatalabb a korához
5: ezt
3: képest.
5: Lehet exaktan mérni, hogy mennyivel fiatalabb a szervezeted.
3: Ez
5: van egy nagy átlaga, hogy például az 56-os, mint mondjuk én vagyok, 56 éveseknek, ahol tartania kell,
3: húznak egy átlagot,
5: és ahhoz képest, de akkor mihez képest mérik, hogy én fiatalabb vagyok, vagy idősebb?
3: A te korodhoz, a te valódi korodhoz képest mérik meg nyálból, hogy a te életviteled, az alvásod, a táplálkozásod, a stresszed, a kortizolod, és minden egyben, ugye van, aki öregebb a koránál. Tehát olyat is találnak, aki 55 éves, de 63 évesnek felel meg a szervezete.
4: Van,
3: aki, itt van Júli. Van, aki nagyjából azonos korban van, és 55 a biológiai kora, és a körül mozog. És aztán vannak ugye az extrák, akik egész egyszerűen hát olyan jó paraméterekkel bírnak, hogy a biológiai mutatók, hogy a bizonyos laborértékek alapján fiatalabb kort mutat, mint amennyi vagy valójában. Ezt meg lehet nézni, ez egy nyájtesztből egyébként megmondják. Neked nem olcsó, de elküldöd, és egy hónap múlva visszaküldik. Én nem is tudom, hova küldik a mintát, Ausztráliába, messzire. Küldik a mintát, és egy hónap múlva kiderül, meg tudod csinálni bizonyos laboratóriumok, hogy te hány éves. Csak beírják.
4: Csak igen. Legyen 5 év, legyen egy jó napja.
3: Na most ebből van egy Longevity World Cup, ami ugye arról szól, hogy a részvevők abban versenyeznek, hogy ki tudja a kronológia és a biológiai életkor közötti távolságot még nagyobbra nyújtani. Uh-huh. Tehát a szervezeted és a valódi korod közti állapotot. Ugye, hogy én vagyok valamennyire, közben van egy exakt számom, hogy vagyok 50. De a szervezetem vagy a testem lehet, hogy 45, de az is lehet, hogy 53. És 200-an versenyeznek, akik úgy optimalizálják az életüket, hogy nagyon-nagyon durván egészségesen élnek, és ebben a versenyben most a hetedik a világon a leglassabban öregedő emberek között egy magyar férfi.
5: És akkor ő is milliárdokat költ, mint ez az amerikai csávó.
3: Nem hiszem. Nem. Nem, ez a Brian Johnson azért ez egy extra.
5: Nagy szélsőséges
3: volt. Ő egy vállalkozó, nagyon sok pénze van, és ő ugye, hát ő ez egy ilyen tudományos kísérletként apostrofálja saját magát.
4: De az ő versen-

0: benyomással?
1: Ez egy nagyon jó kérdés. És azért stressz is van.
2: Hogy alapból azt mondjuk, ugye, hogy egészséges étkezés, sport, alvás.
1: Az alvás az első háromban kéne, hogy benne legyen.
2: Azt alszunk 4-5-6 órákat.
1: Sokat mondtál.
2: Na, azért mondom, hogy te ráadásul bele is húzol
1: 4-4,5 óra napi alvási mennyiségem.
0: Nem is eszel rendesen.
1: Igen. Persze. Edzés van, meg egy ezek vannak, nem tudom.
2: Na mi a szer, haver?
1: Na.
2: Gyerünk!
1: Egy kicsit belenyúlunk a biológiával. Egy kicsit azért ott aztán az endokrinológus csapat azért tudja, hogy mit kell adni.
0: Kened a tesztót.
1: Na mindjárt megkérdezzük Martint, aki így apostrofálja magát, hogy biohacker, mert ezt mondja magáról. De kicsit nagyképű, de tetszik.
0: De hát basszus, és egyébként meg tanár is, meg a filmiparban is dolgozik, úgyhogy elég sok. Összetett személyiség.
1: Na várj, és azt most, hogy jól olvasom, hogy ő kronológiai 30 éves.
0: Na, igen. Erre akartam, tehát
1: na, mondja elő. Hello, Martin, jó reggel, ciao.
3: Sziasztok, jó reggel.
1: Ciao, Martin.
2: Hello.
1: Mondd el, hogy mennyi vagy valójában, és mit mutat a biológiailag, mennyi vagy? Tehát, hogy a tested mennyi, és az életkorod mennyi, csak hogy érezzük, hogy hol tartasz most?
3: Most a valódi, a kronológiai korom az 31 év, és a biológiai, ez alapján a Longevity World Cup-os mérőóra alapján, az pedig 13 év.
1: Hagyjad már! 13 éves!
0: Anyukát tudta, hogy telefonálsz.
1: Fogaid ki vannak.
3: Igen, én egy szülői felügyelettel beszélek.
1: Tejfogak meg vannak, még állandók már kijöttek. 13 éves a biológiai korod.
3: Igen, és az nagyon jó, amit mondtál az előbb, Balázs, szóval ez... hogy te elküldöd a nyálmintádat, és kapsz abból egy kort, és nem tudod utána, hogy min is tudnál változtatni. Hogy ez a teszt a Longevity World Cup-on, ez nem nyálminta alapján történik, hanem laborértékek alapján számítja ki egy algoritmus ezt a biológiai kort, és 22 különböző értékből a szerveknek az állapotát vizsgálják. És így 3 havonta járok egy elég komplex laborvizsgálatra, és akkor látom, hogyha nekem el van tolódva a májértékem, akkor mit tudok tenni, vagy a veseértékem, akkor azzal mit tudok tenni. Szóval egy kicsit komplexebb, és így jobban tudom korrigálni.
0: A te értékeid mindenhol középen vannak?
3: Nem. Ez is nagyon fontos ebben a biohackerkedésben, hogy a normális, az nem egyenlő az optimálissal. Hogy attól még, hogy minden értékem egy laborlapon középen lenne, és nem lenne plusz meg mínusz mellette, attól még lehet, hogy nem én lennék a legegészségesebb, néhány értékből kifejezetten jó, hogyha egy kicsit több, vagy egy kicsit kevesebb.
2: Na mi az, amiből jó, ha sok van?
3: Nagyon sokféle van, például a cisztatin C, hogy ilyen teljesen elvontat mondjak, vagy a kreatinin értékből minél kevesebb, annál jobb. Ugyanúgy a tesztoszteron az jó, hogyha sok. A glükóz érték, a vércukor minél kevesebb legyen.
1: Ezek azért... A kreatinin nem, az nekem például magas lett. A magas lett. Túledzettséget mutatott, plusz igen. Tehát, hogy az arra emlékszem arra az értékre. Oké, neked hogy néz ki egy napod? Tehát, hogy egyébként mi erről akarsz megszökni? Ez egy szökés az öregedés elől, szökés a halál elől, tovább akarsz élni, ez egy ilyen biohacking, ez egy ilyen testoptimalizálás. Mi a célja ennek tulajdonképpen?
3: A szökés az egy nagyon jó szó, mert így szokták fordítani azt a fogalmat, ami így az öregedés lassítás filozófiájában a longevity escape velocity, tehát a longevity szökési sebesség, azt jelenti, hogy a tudomány egyre inkább fejlődik, és meghosszabbítja az életünket, és mindig egy pár évet hozzáad az élethez. Tehát, hogyha én élek még 50 évet, lehet, hogy az 50 év múlva működő tudomány, az hozzáad még 50 évet az életemhez. Én szeretném minél jobban kitolni, mondanám azt, hogy az örök életig, de nyilván az egyelőre fikció. Egyelőre szeretném azt, hogy minél tovább, minél jobb formában maradjak, és hát, ha eljön az a technológia, azért én még pofátlanul fiatal vagyok, hogy megérhessem azt, hogy pár száz év múlva ellátogassak a Marsra, és egyéb ambíciókat dédelgessek.
1: Aha, tehát azt mondta, hogy a következő 50 évben, egyébként pont a Brian Johnson kapcsán beszéltünk el, hogy azt mondta ott egy doki, hogy ha a következő 30-40 évet túléljük, akkor már az a generáció leszünk, aki nem annyira tud majd meghalni, mert olyan szintű ugrás lesz a technológiájában és a biohackingben, hogy nagyon nehéz lesz.
3: Igen, vannak ilyen jövőkutatási elvek.
1: Mi a spéci dolog? Oké, nézzük egy napodat. Tehát a kaja, az étrend, az rendben van, azt gondolom, hogy tudjuk ezeket a nagy közhelyeket, hogy mondjuk oké, de például egy alvás, vagy egy telefonozás, vagy egy képernyődő. Tehát mi az, amiben extrém, vagy mi az, amit meg lehet említeni, amiben más, mint mondjuk egy átlagemberi?
3: Igen, az alvás az például nagyon fontos. Az nekem is nagyon el volt tolódva.

0: egész 20 éves koromban az egyetemi bulizás, az ugyanúgy megvolt, mint másoknak, a hajnali 4-től reggel 6-ig alvás, viszont ez jelenleg nagyon struktúrált, mindig megvan egy ilyen wind down rutin, az a lekapcsoló rutin, hogy éjszaka egyre kevesebb fényt világítatok a lakásban, átváltok vörösebb fényekre, aztán a telefonomon is átváltatom a képernyőt erre a szemkímélő módra. Ezek is fontosak a cirkadián ritmushoz, hogy a hormonrendszerünk az eléggé a természeteshez közeli módon működjön.
1: És akkor mennyit nem telefonozol ágyba fekvés előtt? Tehát ott már lerakod a telefonunk este 7-kor, ha 10-kor fekszel, nincs telefon.
0: Hát az azért túlzás lenne. Nyilván az lenne a legjobb, mert akkor kevesebb stressz ér, hogyha az ember beszélget a social médiában, látja, hogy mások milyen jól nyaralnak, mikor még holnap nekem be kell menni dolgozni, az egy stresszor, az nem tesz jót alvás előtt, lehet, hogy utána azzal álmodom. Most is így tanárként még egy hete lett vége az iskola szezonnak, de még vannak rémálmaim a fegyelmezésről.
2: Hány órát alszol? Hány órát kell aludni ahhoz, hogy jó legyen?
0: 7 és 8 óra között az az optimális. Hogyha túl hosszan alszik az ember, az sem jó. És nem azért, mert hogy árt a szervezetnek az a sok alvás, hanem az azt mutatja, hogy a szervezetednek több időre van szüksége a regenerációhoz, és így valami probléma van benne. Ha neked 9-10 óra kell, hogy kialud magad.
2: Mit szóval eszel? Én... Vega vagy?
0: Nem, viszont erősen növényi alapú az étrendem, ez a mediterrán étrend, ami nagy részt zöldségek, sütve, olaj nélkül.
1: Igen, nincs halak. Ultrafeldolgozott étel, sok hal. Hát igen, szex van, akkor van, mondj valamit, mert így, ez egyelőre nem tűnik élhetőnek.
2: Nem akarok élni, valamit, még 50
1: igen, év. Inkább halljak meg 60 évesen, de az legyen egy olyan 60 év, mint hogy így éljek 100-ig, ahogy te élsz. Nagyon tisztellek, örülök, hogy 13 éves, hogy biológiailag 3 napig bírnám ezt az életet. Alkohol lehet, szex lehet.
0: Lehet, hogy 13 évesen még neked se volt alkohol, meg az életedben.
1: Ez is igaz, nem zöngjük
2: már.
1: De most komolyan kérdezem, tényleg azért valami élvezet ebbe belefér a...
0: Van, abszolút.
1: Mi az élvezet?
0: Élvezet? Például a kötelező pénteki buli. Egy átbulizott este, ami nálam mondjuk este 8-tól éjfélig, bármilyen szomorúan is hangzik, mennek, akkor kezd el állni a sor a diszkó előtt.
1: Az például... És az alkoholmentes sör is?
0: Például nagyon jó, és alkoholmentes sör az jöhet, viszont alkohol az tényleg semmi.
1: Így akarsz élni 100 évig? Hát minden? Hát
0: van nagyon sok élvezet az alkoholon kívül, például a szex az teljesen belefér.
1: Engedi? Longevity fenek engedik a szex? Lehet? Bármennyi,
0: engedi
1: bárhogy?
0: Engedi a longevity, bármennyi, bárhogy nyilván.
2: Szigorúan 2 hetente 20 perc.
1: Csajjal.
2: És csak ismert magammal.
1: Csajjal beleférve. Nem, mert tényleg tök steril, igen, meg tök jó, tehát őrületesen szabályzott, és nagyon jó, ezen gondolkozom, ez a kötelező fekvő. Még a szemedet is letakarod, ugye? Tehát van egy szemmaszkod, amit ráhúzol a szemedre.
0: Van egy szemmaszkom, az is segít abban, hogy minél sötétebb helyen aludjak. Nyilván egy sötétítő függöny is megoldja ezt, de az egy kicsit drágább.
1: Jó, hát ezt még erre nem cinkelhetlek, mert nekem is van. Is.
0: No. Mondtátok, hogy Brian Johnson milliókból oldja meg, én pedig igyekszem mindent a legbudgetebb módon megoldani. Tehát például szaunázni szoktam minden nap, az egy ilyen spéci dolog, és ahhoz, hogy ezt a szaunát üzemeltessem, ez egy elég olcsó mobil szauna, ilyen üvegszálas, amit fel lehet állítani egy nappaliban is, ha valakinek van nappalia, és kevesebb a gyereke meg a kutyája. Például napi 100 forintnyi áramköltségből tudom üzemeltetni, és ehhez naponta hazafelé úton szoktam keresni 2 palackot, vagy olyan eldobott dobozt, amitől úgy érzem, hogy most kompenzálva van, aha, a visszaválthatóság általa.
1: Van itt baj, de ezt tetszik, tetszik. Kérdezz egy hallgató, parizem fél kiló fehér kenyérrel, ha belefér?
0: Nem annyira. Én a teljes kiörlési barna kenyeret ezt szoktam enni, szóval nincs kizárva a szénhidrát. Amikor kizártam a szénhidrátot, akkor eléggé leesett a tesztoszteron szintem.
2: És öregedtél 2 évet.
1: Igen,
0: simán öregedhetek 2 évet, akár 1 hét alatt. Szóval ezek ilyen elég változó értékek. És a labor eredményekre, vagy a laborvizsgálatokra úgy szoktam készülni, mint mondjuk egy sportoló az olimpiai számára, hogy akkor előtte 2 hétig még szigorúbban tartom ezeket a rendszereket.
2: De ezt hány éve üzemelted ezt az életmódot? Tehát mióta csinálod?
0: Hát ilyen elég szigorúan 2 éve, és előtte szép lassan kóstolgattam bele. Mivel volt nekem egy autoimmun betegségem, egy nagyon komoly poliartritis, ami az ízületeimet roncsolta, és be voltak gyulladva már 24 éves korom óta, és ez nagyon sok szenvedést okozott nekem, és kerestem azt a módot, hogy hogyan tudnám ezt csökkenteni. és az a kezelés, amit az orvostól kapok, az is segít valamennyit, viszont életem végéig két hetente szuriznom kéne magam, ami azért kevésbé kellemes, mint ha megvonják tőled az alkoholt, én azt gondolom, és akkor kerestem olyan életmód tippeket és trükköket, hogy hogyan tudnék ezen segíteni, és jelenleg teljesen tünetmentes vagyok már úgy két éve.
1: Egyébként ahogy hallgatlak, nincsenek nagy trükkök, tehát a jó minőségű alvás, a stresszmentesség, a jó kaja, a táplálék kiegészítők, a rendszeres mozgás, a lépések, a sauna, a sport.
2: Csak nagyon következetesen.
1: Igen, és ez baromi következetesen, de hogy senki nem mond olyan nagyon nagy csodát, és ha ezeket már mind egymás mellé teszed, akkor szépen elkezdesz fiatalodni, nyilván még kisebb trükkök, meg mindenféle dolgok vannak.
2: De...
0: Az ebben a nehéz, hogy minden nap kell csinálni.
1: Igen, hát ez mindennapos.
0: Mondhatod, hogy ezt csinálja valaki egy-két hétig, de én tényleg minden nap belerakom azt az egy óra edzést, nagyon intenzív futás, erőedzés, szauna, regenerációs, akupresszúrás, matrasz, melegfürdő, ez az étrend, nincs az, hogy egyik nap kimegyek mekizni, másik nap hajnalig fent vagyok.
1: Nagyon durva szorongásodat és halálfélelmedet, ami nyilván nem mögött van, azért arra ránézel néha? Terápia, kognitív, nem tudom, módosult tudatállapotok, foglalkozol ennek a lelki oldalával is? Látod a Brian Johnson, hogy járt, milliókat költött el, és a szervezete megtámadta önmagát. Érdemes erre ránézni, nem? Hogy mi van e mögött azért?
0: Nem tudom, azért a Brian Johnsonnál van egy ilyen félreértés most az autoimmun betegsége kapcsán, hogy ezt ő is lekommunikálja, hogy ez neki 21 éves korában indult, csak máig nem diagnosztizálták. Tehát nem az optimalizált életmód mellett indult el, hanem már korábban elindult, és jelenleg küzd azon, hogy találjon rá valami gyógymódot. Én amúgy azt gondolom, hogy ez egy nagy médiafogás, mivel pár havonta ő kitalál valamilyen eddig nem diagnosztizált betegséget, amivel a címlapokra kerülhet, és pár hét múlva majd kitalálja a megoldást.
1: És azt is túléli, és legyőzik, hogy ez is a biznisz.
2: A barátodnak nincs rossz érzés, hogy egy 13 éves srác randizgat?
1: Igen.
0: Nem, bár ő is tanár, és még nem okolták pedofíliával.
1: Ja, 13 éves. Elképesztő egyébként, tényleg. Akkor ugye azt számoltam, hogy egy év alatt te 0,6-ot öregszel, vagy egy év alatt te 0,7-et. Tehát nagyjából így jön ki, ugye, hogy majd a felénél vagy. Tehát 0,7 az öregedésed az egy évhez képest. De 0,7 évet öregedsz, igen. Martin, vigyázz magadra!
0: A napjaimat azokat szeretem évente tartani, azért az ciki lenne, hogyha csak két évente kapnék ajándékot.
1: Igen.
0: Az... Olyankor még egy csoki tortát is megengedek.
1: Lehet ilyen veszélyesen élni, Martin? Jó, hát azért azt gondoltuk, hogy nem ézik. Katica ételbe vonulva. Azért ez nem fér bele, persze. Martin, vigyázz magadra, örülök, hogy beszéltünk. Hajrá, követjük majd az eseményeket. Köszi neked, ciao.
0: Jó egészséget mindenkinek.
1: Köszönöm szépen, Martinnak, köszönjük szépen. Fáj, ugye, gyerekek. Hogy azért élet, de hogy azért ember legyen a talpa. Hogy megteszed, amit tudsz, de azért ez, ehhez azért erre így.
2: Egy málaszörpöt?
1: Ígyunk erre a nagy értségre.
3: És akkor egy rövid szünet. Anna, Julika, Sülike, Feri bácsi és Balázs azonnal visszatér.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Folytatódik a Karolina külfejtésre kultivációja. Napközben legfeljebb 28 fok várható. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Folytatódik az egykori Karolina külfejtésre kultivációja Pécsett. A második ütem során több mint 400 ezer tonna föld és egyéb anyag kerül a tóba. A helyszínen több évtizeden át bánya működött, a csaknem 300 hektáros terület felszámolása 8 éve indult. A tájrendezést végző kivitelező csaknem 600 millió forintból állítja helyre a környezetet. A cég jövő április végéig mintegy 405 ezer köbméternyi anyagot önt a bánya gödörbe a tó vizének kiszivattyúzása mellett. A területen lévő akácfákat kivágják, a helyükre őshonos növényzetet telepítenek. Fennakadás nélkül állt át Magyarország az új uniós vámszabályokra. Július első 9 napjában több mint 3,2 millió kis csomag érkezett. Az adóhatóság több mint 10,5 millió tételsort dolgozott fel, és több mint 11,3 milliárd forint átalányvámot szedett be, közölte a hatóság szombaton. Azt is hozzátették, a 3 eurós átalányvámot július 1-e óta az Európai Unión kívüli webáruházakból rendelt, 150 eurónál kisebb értékű küldeményekben lévő áruféleségek után kell fizetni. Az új vámszabályból származó bevétel 75%-a az unió közös költségvetését illeti. 4 hektár learatott gabonattarló, valamint bálázásra váró szalma lángolt csütörtökön az esti órákban Csertőkül területén. A tűz a gabonattáblára nem terjedt át, a lángokat a szigetvári és sellyei hivatásos tűzoltók oltották el. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint az eset során senki nem sérült meg. A Magyar Közút tájékoztatása szerint az M6-os autópályán két helyszínen is aszfaltozási munkákat végeznek, ezért Baranya és Tolna megyék határában, valamint a 177-es kilométer szelvénynél a főváros felé vezető oldalon sávlezárás érvényes. Forgalmi rendváltozásra kell számítani Komlóna-Mikszát Kálmán utcában, a helyszínen félpályás út zárlassítja a forgalmat. Felmarták az aszfaltot a Hird-Máza-Szászvár összekötő úton. Itt sávlezárás érvényes. Ma egy gyenge hidegfront alakítja időjárásunkat. Általában sok napsütésre számíthatunk, észak felől azonban gomoly és fátyol felhők érkeznek majd. Helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. Az északi északnyugati szél nagy területen megélénkülhet. A hőmérséklet maximuma 28 fok közelében alakul majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Futball diplomácia, gyerekek, olvastátok, hogy mekkora balhé van ebből a pár nappal ezelőtti történetből, hogy Donald Trump, ha valahova oda telefonál, akkor Donald Trump oda telefonál. Ha fővi a FIFA-t, akkor elintézi, amit el kell intézni. Ugye óriási a történet. Van egy belgú nevezetű, balogú nevezetű amerikai focista, és egy középcsatár, és aztán talán a bosnyákok ellen játszott ő. És ugye hát kiállították, és piros lap, az ugye automatikusan eltiltással jár, vagyis ő nem játszhatna ugye a belgák elleni nyolcad döntőben. Megérkezett Trump a sztoriba, és felhívta az UEFA emberét, vagy a FIFA emberét, FIFA emberét, és azt mondta, hogy hát ő na, hát azért itten aztán itt aztán nem történt semmi. Sportrajongó, látta a jelenetet, és vétségnek sem nevezni, rákente a játékvezetőre, hogy valószínűleg ő hibázott, és rossz döntést hozott, és hogy tegye már meg egyébként a FIFA azt, hogy felülvizsgálják a jelentést, és nem tiltják el az egyik legjobb játékukat, vagy játékosukat, mert ez a Belunzi nagyon játékos. És azt mondta a FIFA, hogy rendben van.
1: Elnök úr,
0: elnök
1: ahogy parancsolja.
0: Ahogy parancsolja, borzasztóan zavaros a történet, de hogy a FIFA döntéséről meg nem derül ki igazából semmi, csak azt mondták, hogy egy évre, hát nem is tudom, talán az, hogy talán felfüggesztették az eltiltást, vagy hogy szóval, ugye a lényeg az, hogy játszhat, egy évre felfüggesztették a balogúnak az eltiltását, és játszhat a belgák ellen. A belga szövetség meg riadtan telefonál körbe mindenkinek, hogy mondják már meg, hogy mi a fene történt. Hogy van az, hogyha valakit kiállítanak, akkor egy telefonhívásra visszajön. De a Trump ebből meg nem csinál titkot?
2: Nem.
0: Tehát ő elmondta, hogy igen.
2: Sőt, egy kicsit büszke is rá. Ezt is elintéztem. Van még kérdés?
0: Szenzációs az ember.
2: De nem is az a furcsa ebben a történetben, hogy a Trump fogja a telefont, felhívja a FIFA elnökét.
1: Ezt
2: és megpróbálkozik.
0: Igen.
2: Hanem az, hogy a FIFA elnöke azt mondja, hogy tudod mit? Oké. Mostan egyszer, csak a te kedvedért. És akkor innentől kezdve a következő 4 év múlva világbajnokságon lesz egy ugyanilyen véleményes sztori. Akkor majd az éppen aktuális ország miniszterelnöke felhívhatja a FIFA elnökét, és azt mondja, hogy te, a Trumpnál is tettetek egy kivételt, akkor most legyen nekünk is. Vagy innentől kezdve, hogy? Tehát, hogy ha
0: hogy
2: nekik szabad,
0: következetes?
2: Akkor igen. Nekem miért nem szabad? Hogy fognak majd ezek után súlyozni? Tehát mi lesz majd a hivatkozási alap?
0: Nyilván a sportdiplomáciában, meg háttértelefonokkal egy csomó dolog eldől, amikor egy erős ország telefonál, azt értjük, de ez nagyon reprezentatív, ez nagyon mindenki előtt zajlik.
2: Ez van Trump.
0: Hogy a FIFA hogy feküdt be a Trumpnak, aki tulajdonképpen hát így most azért így önmagukból csinálnak egy kicsit bolondot.
2: De ilyenkor a FIFA-nak az elnökét nem lehet meneszteni, tehát nem lehet neki azt mondani, hogy haver, nagyon-nagyon rossz döntést hoztál. Tehát ilyen
0: ki tudja kirúgni a FIFA elnökét?
1: Ki van fölött?
0: Tehát ki az, aki,
2: ki van
0: ki
2: a
0: az,
2: FIFA elnöke?
0: Élet-halál urai ezek az emberek, tehát hogy nagyon sok mindenről döntenek. A Trumpot bírom, mert a Trump meg egyszerűen azt mondja, hogy igen, fölhívtam. Igen, elintéztem. Ő
1: nem
0: csinál titkot.
1: Tőle nem vártunk mást.
0: Mert ha a háttérben van egy ilyen telefon, ezt európai vezetők az úgy csinálják, hogy felhívja, nem mondja, és ez csak a FIFA dönt, és sem, soha nem derül ki, hogy itt micsoda nyomást helyeztek az illetőre. Jön a Trump, és a sajtótájékoztatás azt mondja, hogy persze, én voltam. Telefonáltam egyet. Mi a baj?
1: Tudják, hogy ki vagyok.
0: Meg is csak Amerikában zajlik a VB, hát akkor nyújjunk már oda egy kicsit.
3: Na jó, de a sors igazságot tett ugye az 1-4-jel. Az 1-4-jel igazságot.
0: Igen. Hát aztán ugye rendbe tette a sors az életet.
2: Aztán Amerika lebombázta meg. Tehát látod ezeket a mémeket, amik utána indultak.
0: De nekünk, akik nem értenek a focihoz, is meglepő, hogy azért ez ilyen nyilvánosan így dől el. Ja, hogy fölhívtad a FIFA-t? Rendben van. Oké, akkor ez megvan.
3: Azért ezt átírni, tehát azért, hogy mondjam, van egy szabálykönyv, akkor tényleg ezt nem lehet átírni, hogy van egy piros lap, ezt ott eldöntötte a pályán a bíró, és akkor utána te azt mondod, hogy na jó, hát akkor mégiscsak hadd játszon. Na, tehát eltiltást van maga után egy piros lap, tehát hogy hogyan? Meg
0: hát
3: miért?
0: Valószínűleg akkora hatalom,
3: de
0: és akkora erő.
3: Nem lehet akkor sem.
0: Hát nem lehet.
1: Ráadásul a szabálykönyv, most olvastam, úgy szól, hogy ez ellen, egy ilyen döntés ellen nem lehet fellebbezni sem.
3: Nem, hát
1: érted?
3: Persze, hol tehát, jutna a világ hol? Minden piros lap
1: mert
3: után
1: most ők azzal, igen, most ők azzal takaróznak, hogy tulajdonképpen ugye a váron keresztül újra nézték a izét, hogy hívják így ott van. A szabálytalanságot, és az nem volt akkor a szabálytalanság, tehát visszavonjuk a piros
3: a
1: lapot.
3: A bíró eldöntötte,
1: igen,
3: hogy ez akkora
1: ott ez
3: volt.
1: Eldönt,
3: akkor
1: kész,
3: következő
1: köszönjük.
3: Meccsen otthon maradsz.
2: Most a szabálykönyvbe bekerült a Trump-paktum.
0: Ha és amennyiben te
2: vagy kivéve. Részt, amennyiben a Trump kér téged
0: vagy
2: arra,
0: vagy olyan nagy ország, olyan erős vezetője, akkor ez működik.
2: Ha téged piros lappal állítanak ide Trump
0: ország vagy, és Kelet-Európa, ne hívj minket. minket, mert ne vissza se hívunk, és nem veszük fel a telefon. Igen. Na, mindjárt megkérdezzük a Gundit, aki itt van velünk, hogy mégis mit gondol erről az esetről, talán több ilyet látott, mint mi. Hello, Gundi, jó reggel, ciao.
4: Jó reggelt az egybegyűlteknek.
0: Jó reggel, ciao.
1: Egybegyűlteknek és szakértőknek, légy szíves, így mond, jó?
0: Igen.
1: Ezek nem mi vagyunk.
4: A franciák világhírű játékosát Mbappé úrnak hívják, az egyszer egy csodálatos.
0: Mbappé úr, igen. Na, de azért erre még te is ráncoltad a szervezetet, nem, hogy felmondtad, hogy azért ez így erős. Ez nem megszokott dolog, hogy ez valakit így visszahelyeznek egy telefonhívásra.
4: Hát nem, egyébként ez másodszor fordult elő ilyesmi, ugyanerre a szabálypontra hivatkozva, mert van egy másik viszonylag kevésbé ismert futballista, egy Cristiano Ronaldo nevű, akit a VB selejtezőn kiállítottak. Csak, és őt ráadásul könyöklésért, tehát szándékosan szájba ütötte az ellenfelet könyökkel, dübből. És eltiltották 3 meccsre. És akkor rájöttek, hogy baj van, mert ebből a három tét meccsre, mert ebből a háromból a kettő, az ennek a mostani labdarúgó világbajnokságnak az első 2 csoportmeccse. És hát azt azonnal kiszámolták, hogy az nem jó. Tehát, hogyha a Ronaldo nem játszik, az nem jó. És akkor hirtelen mérsékelték egyre, azt letöltötte az utolsó VB-selejtezőn, és a maradék kettőt azt fölfüggesztették neki. És ez ugyanez a szabály, tehát hogy fölül bírálhatják ezt az egészet. Csak ebben az a nagyon-nagyon kellemetlen, hogy ugye most már nem csak azt mondják, hogy oké, a bíró hozott egy rossz döntés, rosszul látta igazságtalanság meg hozzá se ért, mert ugye ezt a piros lapot ennél az amerikai srácnál, hát ezt megnézte a videóbíró is. És azt mondták neki, hogy figyelj, öcsi, ezt ki kell állítani. Tehát ez egy több ember döntése volt, hogy ez piros lapot ér ez a szabálytalanság. És ebben nem is az a kérdés, hogy a Trump azt mondta, hogy milyen igazságtalan, mert ő ért a sporthoz, és hogy ez nem is volt szabálytalanság. De ez nem kérdés. Nem kérdés, hogy ez most hogy kicsit volt szabálytalanság, vagy nagyon. Egyébként, hogyha megnézitek azt a fotót a szabálytalanság pillanatát, tehát csoda, hogy az ellenfél játékosnak a lába még egyben van. De nem volt szándékos szabálytalanság, azt aláírom, de az mindegy, tehát ez nem érdekes. És ezt a játékvezető és a videóbíró közösen azt a döntést hoztak, ez egy piros lap, ami automatikus egymeses kiállítás. És ezt fölülírni, ez azért nagyon rossz, mert akkor ezentúl az összes piros lapot fölül lehet írni, és az összes játékvezetőből, meg videójátékvezetőből hülyét lehet csinálni, és azt lehet mondani, hogy gyerekek, hát ezt nem kellett volna ezt kiállítani. Ez nagyon-nagyon rossz precedens. Hát a Trumpnak igaza van, mert hát ő megint ő volt a Jani. Tehát ő elhiszi, hogy ő Amerika, és nekik mindent lehet. Itt a FIFA-val van ez nagyon nagy baj. Tehát
1: igen, aki azt mondta, hogy oké. Ja. Igen, és tudod, mi van, igen. Hogy alapjaiba írja át, és ezt valaki nyilatkozta is, de én is pont ezen gondolkoztam, hogy van egy olyan játék, amit a világon mindenütt ugyanannyi játékos, ugyanannyi ideig, ugyanolyan szabályok alapján játszik. Megkérdőjelezhetetlen ez a sztori, és épp ez a népszerűségének az egyik oka is, érted? Hogy te tudsz foszízni, akkor elől végzel, szarabb csapat vagy, akkor hátul végzel. És jön egy csávó a viszonylag hülye hajával és narancsszínű bőrével, oda telefonál valahova, hát érted? Hát ez nonsens.
0: Vagy ha szoktak is telefonálni titokban a háttérben, igen, nagy erőket mozgatnak a sportdiplomácia, de nem hirdetik.
4: Na most képzeljétek el, hogyha viszont mondjuk a curaçaói elnök akarja fölhívni az Infantinot, hát nem is kapcsolják be.
0: Hát
4: rögtön elakad a titkárnőnél. Hát szóval se állnak vele. És akkor most, tehát igen, szóval ez ilyen nincs. Tehát ez szerintem óriási hiba volt.
0: Valószínűleg ebben az is benne, hogy szervező ország, tehát az is még egy plusz, nem?
4: De nincs, de ilyen nincs ilyen szabály, hogy a szervező ország
0: nincs,
4: elnek
0: csak,
4: telefon,
0: hogy a főhajtás a FIFA részéről, hogy jaj, betoltak.
4: Persze,
0: hogy...
4: meg benne van, meg az, hogy a futballnak, minden sportnak nagyon fontos, hogy mondjuk Amerika benne legyen. Mert az plusz néző, meg plusz iszonyatos sok pénz. Tehát azért nem véletlen, hogy mit tudom én, amikor az olimpián az úszódöntőket reggel 9-kor rendezték, mert az amerikai, az NBC-nek az úgy volt jó. És az amerikaiaknak úgy volt jó időbe. És nem érdekelte őket, hogy reggel 9-kor nem lehet olimpiai döntőt úszni. Tehát, de mindegy. Tehát az a baj, hogy a pénz az most már olyan szinten fölülír dolgokat, hogy az elképesztő.
1: Ugyanez az ivószünet, ugye, ott is, hogy reklámot igen. lehessen adni a helyszínen.
4: Igen. Ja. Igen, ha 20 fok van, akkor is isztok.
1: Hát, senki nem szörös, nem baj.
0: De ez most már kimondva tudjuk, hogy ez hát tulajdonképpen persze, hát egy értékesített reklámidő. Mert a
4: hát közvetítésben tudjuk, mert
0: én látom.
4: A köztelevízióra is rájöttek a harmadik napon, hogy akkor itt szabad reklámot adni, és akkor azóta adnak ők is. Hát hülyék lennének, nem. De hát persze, hát nyilván az amerikaiak ilyenkor... Az amerikai sportokban ez teljesen normális. Tehát ott még ki is írják, hogy reklámszünet van. Tehát megáll, mint a megáll a jégkorong meccs az NHL-ben, mert reklámszünet van. És hát már olyan bőrkában mindenki azt mondja, oké, ez a biznisz része. Oké, ezek ilyen játékok. Az amerikaiak nem úgy gondolkodnak egyébként, mint mi a futballról, hogy ennek vannak tradíciói, ne változtassunk a szabályokon, mert ez egy tradicionális sportág, stb. Nem, ez változtassunk a szabályokon, mert több pénzt lehet vele keresni. Oké, és azt mindenki elfogadja, ez egy ilyen ország. Ebben nincsen semmi baj, csak a futballban eddig ilyen nem volt. És az UEFA, az Európai Labdarúgó Szövetség nem véletlenül mondja azt, hogy hát nálunk ilyen nem lesz. Vagy mondják azt, hogy megváltoztatjuk a labdarúgás szabályait, és akkor innentől kezdve bármi van, ha mínusz 20 fokban játszatok Kamcsatkán, akkor is van ivószünet, mert reklámot kell adni.
1: De a mostani VB-n egyébként nagyon sok ilyen fúri eset van, ugye itt volt az Egyiptom-Argentína, ahol az egyiptomi szövetségi kapitány kifakadt, hogy mi az Istennek hívtok meg bennünket, hogyha azt akarjuk ugye, hogy Argentína.
0: Hatoljátok Argentínát.
4: Azért,
0: mert ezt mondtam, mert egyébként a csapatának meg volt a továbbjutása, mint a Feri, mert 2-0-ra vezettek, és még 15 perc volt a meccsből, és az argentinok fordítottak. Lehet, hogy kicsit tolják őket, de azért ez rajtuk is elment.
4: Hát persze, hogy rajtuk is elment meg, illetőleg az a szabálytalanság, amit reklamálnak a szállával szemben, az a többség szerintem sem nem volt szabálytalanság. Tehát nem rúgta meg. Összeakadt a lábuk, de leginkább a szállá akasztotta oda a lábát. Tehát szerintem nem volt szabálytalanság. Csak az a baj, hogy hát nem baj, így döntöttek, meg megnézte a videóbíró ezt is. De az, hogy hát ennél sokkal kevesebbé tiltottak már el edzőket, nem tudom, hosszú időre. Hát ilyeneket nem lehet mondani. Hát meg ugye tudod, olyan világban élünk, hogy bárkit bármi sérelem ér, akkor azonnal rasszizmus. Csak hát most miért? Kivel szemben rasszizmus? Vagy hogy? Tehát az argentinok meg az arabok között? Vagy tehát most mihez képest rasszizmus? És miért lenne rasszizmus azért, mert született valamilyen döntés? Tehát az egész ügy nagyon-nagyon kelleretlen, meg hát nem sikerült emelt fővel veszteniük.
0: Te szereted a VB-t egyébként, ugye a színvonalát, a nagyok visszavonulását, sok éra, a véget érését és nagy sírásait elégedett, vagy inkább foci szurkolóként, hát, vagy foci kedvelőként?
4: Két aspektusa van ennek a dolognak, hogy az emberek jellemzően a történeteket nagyon szeretik. Tehát, hogy mi lesz most ennek a Messinek a története, a Trumpnak a története, ennek a csapatnak a története. A történetek nagyon-nagyon fontosak. És igazából ezek viszik előre a világ. Mindig bármit csinálsz a világban, végül is az a történet a fontos, hogy mi történik az emberekkel. Neked is a Federer, meg a Djokovic is azért nézett, hogy mi lesz a történetnek
0: igen,
4: a vége.
0: Igen, a történet vége, igen, abszolút. Igen.
4: A másik, hogy a futball, hát ez a 48 csapat, tehát azért ennyi jó csapat nincs a világon. Tehát ez rengeteg. Igen. Szóval látjátok, még Feri is látja, aki
1: neki sem volt.
0: Na, de emlőkött vannak olyan történetek, mint az Zöldfoki kapus, aki kijön 500 ezer követővel, igen. És hazamegy 24 millióval, és megismeri az ország, igen. És a vállán viszik, és 40 millióan követik, és a legnépszerűbb Insta követővel, legtöbb Insta követővel a kapusok között. Tehát közöttök sok emberi történet jött így. Kis csapatoktól.
4: Így van, és ez nagyon fontos, meg ez nagyon jó. Tehát ez ebből a szempontból nagyon jó. A futball minősége szempontjából nem feltétlen. Tehát ez az Ázsia, és ez az Amerika, Közép-Amerika régió, ezek messze túl voltak reprezentálva. Tehát ez a Haiti, Curaçao, stb. Ezek jó pofák, de futballban, és ráadásul, ha megnézzük, ezek gyakorlatilag európaiak. Tehát a curaçaói csapat 26 játékosából 25 Hollandiában született. És az egy, aki nem, azt is 10 évesen elvitték Rotterdamba gyorsan a szülei, hogy véletlenül se otthon kelljen futballozni. Szóval nem tudom, hogy ennek mekkora értéke van, nem lesz ettől jobb a curaçaói futball otthon, de viszont a történetek érdekesek. Tehát tény az, hogy szívesebben néztem a számomra egzotikus curaçaói meg zöldfoki csapatot, mint mondjuk egy 17. vagy egy 18. európai csapatot, ami számomra érdektelen lett volna. De nincs ennyi jó csapat a világon. A kameruniak
0: berodultak abba a szettjükbe, ahogy kinéztek.
1: Az jó nézett ki,
0: a hát
1: csak kultúra, az divat bemutató, nép, nem foci.
0: Náció találkozott, szenzációs volt, igen. Tippelhetsz? Tehát most arra kérlek, hogy szerinted kinyeri, akkor te egyébként kommentátorként tippelhetsz ilyet, vagy ez megtekessen megengedett?
4: Hát tippelhetek, mert én nem közvetítek.
0: De most nem vagy
4: kint,
0: igen, nem közvetítek, ezt tudom.
4: Hát én rögtön az elején így azt mondtam, hogy angol-francia vissza, vagy argentin-francia visszavágó lesz, ugye a legutóbbi évben döntő is ez volt, ami még benne van a pakliban, meg jól is játszanak, de egyébként nagyon jók az angolok, tehát kíváncsi vagyok, hogy megtörténik-e az, hogy 60 évvel azután, hogy Anglia egyetlen világbajnoki címét megnyeri, tudnak-e újat nyerni egy német szövetségi kapitánnyal, ami a nonsense, mert további egyébként szerintem. De szóval az angolok is nagyon jók. Hát körülbelül ez a három szerintem.
0: Gudi, nagyon köszönjük, jó volt hallani, igen. Meg örülünk, hogy itt voltál. Tök jó volt.
5: Mára és erre a hétre ennyi volt Balázsék. Hétfőn reggel 6-kor jövünk újra élőben.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
0: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál! Július 22-26 a Debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszíne.

0: élvonal. A Rádió Esztégyen, a lemezjátszóknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Wilcox, Newick, Bricklake, a Loving Arts, Joer Junior, Collar, Pure Beat, Pullmax, Christopher, Antonio és a Stadium X.
1: A jövő héten a Rádió Egyet, és nyerd meg páros napi jegyet a Debreceni Campus Fesztiválra.
0: Július 22-26. Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz, Purple Disco Machine, Timmy Trumpet, Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban a Balaton partján. Strandfesztivál nyitó nap. Augusztus 19-e.
3: És ez csak a kezdet.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar újburgonya kilója csak 269 forint, az 500 g-os mag nélküli piros szőlőcsomagja pedig csak 599 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: over the limit.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi, mai slágermegy.

Márti, és ez nem is fog változni egészen délután 3-ig. A számunk sem változott, 0620 311 111, most pedig Alex Kendrit hozom, Alessandro Bacci a polgári neve, de Yoshi Chandler, Green Sugar, Itchy Beat és House Lovers néven is adott már ki dalokat. Bambolé, az aktuális kedvenc volt tőle.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Taylor Swift például, aki hát szerintem hisz a pillangóhatás elméletében, vagyis megrebbenti a szárnyait egy lepke, és a világ másik pontján egy óriás tájfun lesz belőle. Amikor 12 éves volt, elromlott a család számítógépe, és a kiérkező szerelő észrevette a szoba sarkában álló gitárt. Kiderült, hogy szabad idejében zenél, megmutatott a kislánynak 3 akkordot, és Taylor ezekre az akkordokra írta meg élete legelső dalát, a Lucky You-t. Ez pedig most az Opelite.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Bibi Rexa, Faithless kollaboráció, jön a New Religion, ugye az 1995-ös klub himnusz, az Insomnia újra gondolt változatáról van szó. Az alaphangulat elég hasonló, de a központi téma teljesen más. A Faithless dal a kínzó álmatlanságról, a belső démonokról szól, ezzel szemben a Bibi Rexa dal, a New Religion, a zenéről, mint megváltásról, az éjszakai élet megéléséről, az újjászületésről a táncparketten. Hozom!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert egy hamarosan például az az előadó, akit a Rolling Stone magazin a top 50 legsikeresebb ausztrál elektronikus zenét játszó művész közé sorolt nem olyan rég. Számtalan zenei díjat bezsebelt már. Cyril barátunk, aki már kétszer is megtáncoltatta a Rádió 1-eseket a Budapest Parkban, jön a Camera, az Ed Sheerandal az ő remixében nem sokára.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar újburgonya kilója csak 269 forint, az 500 g-os mag nélküli piros szőlő csomagja pedig csak 599 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz, Purple Disco Machine, Timmy Trumpet, Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitónap, augusztus 19-e.
5: És ez csak a kezdet.
1: Reklámot hallottak.
6: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
6: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
7: A Nemzeti Lovas Színház az Unicorn és Legendája című látványos musicaljével érkezik Bikarra, az Élménybirtokra, július 18-án. Részletek élménybirtok.hu. Ismét zenés éjszakai fürdővel vár a Harkányi Gyógyi Strandfürdő, július 18-án. Az est sztárfellépője DJ Flower, vagyis Voksán Virág, aki 2007 óta a hazai és nemzetközi klub élet meghatározó DJ-je. Emellett DJ Duli és DJ Bara is gondoskodik a jó hangulatról. Fürdőzés a csillagos ég alatt július 18-án, 23.30-ig. Info harkanyfürdő.hu. A Moravec produkció meghívására a Rátonyi Robert Színház humoros, fordulatos, érzelmekben gazdag zenés játékkal látogat Pécsre, hiszen a Pécsi Nyári Színház keretén belül látható lesz a Nagymama című előadás július 16-án. Főbb szerepekben Kálai Bori és Faragó András. 8. Dunamenti Hal Fesztivál július 17 és 19 között Mohácson. Lesz itt halpont finom halételekkel, halételkóstoló, tűzi játék, óriási akvárium, sörpong bajnokság, gyereksarok, utcabál, 500 fős sváb felvonulás. Itt lesz a Sváb zenekar és a Juhé Ausztiról is Ausztriából. 40 éve, hogy a Queen Magyarországra látogatott és történelmet írt a legendás Népstadion koncerttel. Ebből az alkalomból egy igazán exkluzív helyszínen, Pécsen, a Káptalan kertben idézik meg ezt a felejthetetlen estét. Egy nagyszabású koncert, ahol a Crazy Little Queen Tribute Band és a Szolnoki Szimfonikusok közösen hozzák el a Queen legnagyobb slágereit. Augusztus 7-e péntek, Pécs, Káptalan kert. Wine and Vibe, augusztus 15-én Villányban, a Maul Borászat udvarán. Fantasztikus DJ-k, többek között Nigel Stately, Voksán Virág, Breda Bia, Andró. Prémium borok, street food és egy felejthetetlen open air fesztivál. Kedvezményes elővételes jegyek, winevibe.hu.
6: Ez volt a Rádió 1 napi ajánló. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket TikTokon is. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert itt

0: megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük!
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió
0: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Szuper jó hétvégét mindenkinek. A mikrofonnál Kismerti. Pontosan egy hét múlva lesz a foci VB záróünnepsége, ugye nem csak a döntő, de maga a nagy zenei csinadrata is, és ebben az órában több olyan előadót is hozok, akik érintettek. Ott lesznek ezen a záróünnepségen, fellépnek majd például Justin Bieber, például a Coldplay, ugye Chris Martin a Coldplay frontembere felel a művészeti részért. Most Kygót hozom, a One Republic-kal közös dalt.

worth it. Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Egy előadót már hoztam ebben az órában, aki fellép jövő vasárnap, július 19-én a foci VB záró eseményén, Justin Bieber. Na, a következő fél órában meg a Coldplay csapatot hozom, ugye ők is ott lesznek, most pedig a Shouse dalát.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, Lady Gaga és az Abrakadabra. Azt a dalt hozom most az énekesnőtől, ami a nagy visszatérése volt, hát még 2025-ben a mélyen megjelenésével, a picit sötétebb, dark popos, industriálisabb pop gyökereihez. Bár a fekete öves Gaga rajongók már hallottak ebből a dalból korábban is részletet, a 2024-es párizsi olimpia idején a hotel szobája ablakából egy rövid részletet játszott le a dalból, ami azóta meghódította a világot, ezt hozom a Rádió 1-en.

Rádió 1 csak igazi mai slágermegy. Egy hét múlva ilyenkor élőben fog fellépni a Coldplay a foci VB záró eseményén. Justin Bieber, Madonna, Shakira, a BTS, igazi sztárparádé lesz. Sőt, a Szezáma utca bábjai is feltűnnek majd az eseményen. Az ötlet természetesen a Super Bowl félidei show műsorából, a Halftime showból jött, és egyébként pont Chris Martin, a Coldplay frontembere felel a művészeti részért.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
0: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál! Július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen. Idén is világsztárok a Campus Fesztiválon!

élvonal. A Rádió Stage-en a lemezjátóknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Reggae

0: Jurbit, Pulmax, Christopher, Antonio és a Stadium X.
1: Hallgass a jövő héten a Rádió Egyet, és nyerd meg páros napi jegyet a Debreceni Campus Fesztiválra.
0: Július 22-26. Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitónap, augusztus 19-e.
4: És ez csak a kezdet.
5: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl pontok. Szkenneld be Lidl pluszkártyát és gyűjt a pontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl plusz alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
6: Beleunt a reklámokkal teletűzdelt tévéadásokba. Streaming csatornákat néz. Próbálja ki a gigabites optikai internet minden előnyét. A részletekről és akciókról érdeklődjön az ügyfélszolgálati telefonszámainkon, vagy látogasson el a www.nikon.hu weboldalra. Nikon Wireless Kft. Optikai internet elérhető áron.
1: Reklámot hallottál.
0: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy.

0: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük! Köszönjük!
1: 2026. július 12-e déli 12 óra van. Ez a Hírtér Villány, a Rádió 1-en.
2: Hírtér Villány, a pécsaktuál.hu hírei a Rádió 1-en, Ince Anna Máriától.
1: Fennakadás nélkül állt át Magyarország az új uniós vámszabályokra. Július első 9 napjában több mint 3,2 millió kis csomag érkezett. A NAV eddig a napig 10,6 millió tételsort dolgozott fel, és több mint 11,3 milliárd forint átalányvámot szedett be, közölte szombaton a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A NAV megjegyezte, hogy az uniós kötelezettségként bevezetett új vámszabályból származó bevétel 75%-a az Európai Unió közös költségvetését illeti. Július 1-e és 9-e között naponta átlagosan csaknem 359 ezer vám áronyilatkozat érkezett a NAV rendszerébe. Ezen belül a legforgalmasabb napon több mint 437 ezer áronyilatkozatot nyújtottak be. Az átállásra a NAV a postai és futárszolgálatokkal, valamint az érintett kereskedelmi és logisztikai szereplőkkel együttműködve készült fel. Az előzetes egyeztetéseknek és az informatikai fejlesztéseknek köszönhetően a vámkezelés az első naptól folyamatos volt, a rendszer fennakadás nélkül kezelte a nagy mennyiségű adatot, tették hozzá. A 3 eurós átalányvámot július 1-e óta az EU-n kívüli webáruházakból rendelt, 150 eurónál kisebb értékű küldeményekben lévő áruféleségek után kell fizetni. A vám nem csomagonként, hanem az abban található, eltérő vámtarifa számú termékkategóriák után fizetendő. A vámkezelés továbbra is a posta, a futárszolgálat vagy a platform biztosítja. Az első 9 nap tapasztalatai alapján az új eljárás jól vizsgázott, a vámkezelés folyamatos, a csomagforgalom zavartalan, az érintett szolgáltatók pedig átálltak az új szabályok szerinti működésre. Az E.ON Dél-Dunántúli Áramhálózati ZRT arról tájékoztatja a lakosságot, hogy júliusban és augusztusban tervszerű gajazási munkákat végez a villamoshálózat biztonsági övezetében, Magyar Mecske, Magyar Telek, Kisasszonyfa és Gilvánfa területén. A szolgáltató arra kéri az ingatlan tulajdonosokat és kezelőket, hogy időben gondoskodjanak az ingatlanjukat érintő, a villamos vezetéket megközelítő fák és bokrok szakszerű metszéséről. Ha ez a megadott határidőig nem történik meg, a munkálatokat a szolgáltató végzi el a vonatkozó jogszabályok alapján. Az E.ON hangsúlyozza, a gajazás célja az üzemzavarok, valamint az élet- és balesetveszély megelőzése. A szolgáltató arra is felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a gajazás csak a vezeték feszültségmentesítése mellett végezhető el biztonságosan, azt előzetesen jelezni kell az áramhálózati társaságnak, amely a feszültségmentesítést díjmentesen biztosítja. Az Ördökatlan Fesztiválon minden évben lehetőség nyílik idegenvezető kalauzolásával megismerni a Nagyharsányi Szoborpark gyűjteményét. Ez idén is így lesz. Egy rövid, ráhangoló kis előadást követően indul el a csapat egy sétára a Szoborparkban, érintve az egyes alkotói periódusok legjellemzőbb munkáit, olvasható a Dunadráva Nemzeti Park igazgatóság oldalán. Mint írják, a program során helyet foglalnak a szimpózion asztal körül, megtekintik az esőbeállót, bekukkantanak a meditáció kertjébe, és szemügyre veszik a kőesést is, elgondolkodva az élet folyásán és a sorson. Ezt követően felbaktatnak a panoráma sétányra, ahonnan a magasból tekintenek majd le a szobrokra. A részletekről a Dunadráva Nemzeti Park igazgatóság hivatalos honlapján lehet tájékozódni. A Magyar Földrajzi Múzeum online olvasási kampányt hirdetett, amelynek célja az, hogy a magyar és nemzetközi utazási irodalom kötetein keresztül távoli tájakat, idegen kultúrákat mutasson be az olvasóknak. A szeptember közepéig tartó játék keretében a résztvevőknek legalább 3 kötetet kell elolvasniuk. A kiírás szerint a kiválasztott művek közül egynek Balázs Dénes, neves földrajztudós, múzeum alapító munkájának kell lennie, egy másiknak pedig egy tetszőlegesen választott női utazó írásának, olvasható a múzeum közleményében. Az olvasnivalók beszerzéséhez a szervezők az Elbidárium gyűjteményét, valamint a múzeum hivatalos honlapját ajánlják, ahol Balázs Dénes letölthető kiadványai is elérhetőek. A kihívás teljesítéséhez a résztvevőknek egy rövid szöveges ajánlást kell készíteniük a kötetekről, melyben leírják, mi tetszett, mi nem tetszett benne, indokolják, miért ajánlják, vagy éppen nem ajánlják azokat a nagy közönségnek. A beszámolókat e-mailben várják a szervezők. A minimum 3 könyvet elolvasó és értékelő játékosok között könyvcsomagokat sorsolnak majd ki. Emellett a Magyar Földrajzi Múzeum a játék minden résztvevőjét vendégül látja egy csak számukra szervezett tárlatvezetésen, a múzeumok őszi fesztiválja programsorozat keretében. A kezdeményezés szakmai partnere az Elbida projekt, amely egy magángyűjtői szenvedélyből indult kulturális misszió. A projekt célja az, hogy széles körben megismertesse az érdeklődőkkel a gyűjteményben található 1945 előtt megjelent magyar vagy magyar nyelvű utazási irodalom ritka és értékes köteteit. A tavaszi fagyok és a nyári hőhullámok ellenére kiváló minőségű a hazai görög dinnye termés az idén, közölte a Szingenta az MTI-vel. A növényvédőszer és vetőmaggyártó cég közleménye szerint az április végi és május elejét talajmenti fagyok több termőtájon lassították a kiültetett növények fejlődését, ezt követően pedig a rekord közeli hőség és a fokozott vízigény jelentett kihívást a termelők számára. A termés minőségének megőrzésében meghatározó szerepet játszott az öntözés, a talajnedvesség fenntartása és a megfelelő növénykondíció biztosítása. Lackházi Pál, a társaság dinnye szakértője, a közleményben kiemelte, az idei szezon is azt mutatja, hogy a klímaváltozás egyre nagyobb kihívást jelent a termesztőknek, melyhez korszerű hibridekre, precíz termesztés technológiára és magas szintű szakmai felkészültségre van szükség. Ennek köszönhetően az idei magyar görög dinnye megfelelő cukorfokkal, kedvező beltartalmi értékekkel és jó ízminőséggel kerülhet a fogyasztókhoz. A közleményben kiemelik, idén is érdemes a magyar görög dinnyét választani, mivel a hazai termés rövidebb idő alatt jut el a termőföldekről a vásárlókhoz, akik ezzel a magyar gazdákat is támogatják. Ez volt a Hírtér Villány, a Rádió 1-en.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
3: Rádió
2: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Molnár Kristóffal. Csak igazi, mai sláger megy. 101,9.

0: Kellemes délután ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy, a 100,9-en pedig a stúdióban Molnár Kristóf, hiszen rövidesen kezdődik a Villányi Mozaik magazin műsor. Előtte persze a programajánlatokat is hozom, ami viszont a dalokat illeti. A Hertz és a Purple Disco Machine közöse szól perceken belül itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz.
4: Irány az I Love Peach Café. Orange Americano a frissen facsart narancs és cold brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért. Kóstolj bele a nyárba. I Love Peach Café. Peach, Széchenyi tér 1.
2: Rádió egy napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
0: A Moravec produkció meghívására a Rátonyi Robert Színház humoros, fordulatos, érzelmekben gazdag zenés játékkal látogat Pécsre, hiszen a Pécsi Nyári Színház keretén belül látható lesz a Nagymama című előadás július 16-án. Főbb szerepekben Kálai Bori és Faragó András. Ismét zenés éjszakai fürdővel vár a Harkányi Gyógy és Strandfürdő július 18-án. Az est sztár fellépője DJ Flower, vagyis Voksán Virág, aki 2007 óta a hazai és nemzetközi klub élet meghatározó DJ-je. Emellett DJ Duli és DJ Bara is gondoskodik a jó hangulatról. Fürdőzés a csillagos ég alatt július 18-án 23.30-ig. Info harkanyfürdő.hu. A Nemzeti Lovas Színház az Unicorn és Legendája című látványos musicaljével érkezik Bikarra, az Élménybirtokra, július 18-án. Részletek élménybirtok.hu. 8. Dunamenti Halfesztivál július 17 és 19 között Mohácson. Lesz itt halpont finom halételekkel, halételkóstoló, tűzijáték, óriási akvárium, sörpong bajnokság, gyereksarok, utcabál, 500 fős sváb felvonulás. Itt lesz a Sváb zenekar és a Juhé Ausztiról is Ausztriából. 40 éve, hogy a Queen Magyarországra látogatott és történelmet írt a legendás Népstadion koncerttel. Ebből az alkalomból egy igazán exkluzív helyszínen, Pécsen, a Káptalan kertben idézik meg ezt a felejthetetlen estét. Egy nagyszabású koncert, ahol a Crazy Little Queen Tribute Band és a szolnoki szimfonikusok közösen hozzák el a Queen legnagyobb slágereit. Augusztus 7-e péntek, Pécs, Káptalan kert. Wine and Vibe, augusztus 15-én Villányban a Maul borászat udvarán. Fantasztikus DJ-k, többek között Nigel Stately, Voksán Virág, Breda Bia, Andró. Prémium borok, street food és egy felejthetetlen open air fesztivál. Kedvezményes elővételes jegyek, winevibe.hu.
2: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Molnár Kristóffal. Csak igazi, mai sláger megy. 100,9.

0: hírek a Vármegyéből. Közéleti és kulturális események, és a kép összeáll. Ez a Villányi Mozaika Rádió 1-en.
1: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Szép hétvégét, ma 2026. július 12-e vasárnap van, délután 1 óra 5 perc. A következőkben friss, fontos információkról, érdekes helyi témákról lesz szó. Ez már a Villányi Mozaik. A mikrofonnál Molnár Kristóf. Mai témáinkról röviden: a hőség nem csak minket visel meg, hanem a figyelmünket is könnyen eltereli, ezt pedig a tolvajok is kihasználják. Erről egy rendőrrel beszélgetünk. Majd egy kicsit előre tekintünk, hogy milyen is lesz majd a Villányi Vörösbor Fesztivál. A szervezőtől hallunk pár részletet, mire számíthatunk, mire kell majd figyelni. Hiába a nyári szünet, a megyeszékhelyen az állatkertben csak most indulnak be igazán a programok. Villányból is várják természetesen ilyenkor a vendégeket, akár az esti órákban láthatunk látványetetéseket. Rövidesen a csimpánzok világnapját is megtartják, és persze beszélgetünk arról, hogyan bírják a hőséget az állatok. A gyűjtemény és nevelési vezető lesz a vendégem, illetve motorozás is érintjük. Egy vezetéstechnikai tréner lesz a vendégem, aki pár jó tanáccsal is ellát minket. A baranyai utakat kedvelik a motorosok, a villányiak is. Mindenképp beszélünk erről. Ennyit előjáróban, kezdődik a Villányi Mozaik.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A hőség nem csak minket visel meg, hanem a figyelmünket is könnyebben eltereli. Ezt pedig a tolvajok kihasználják, sajnos. Nyitva hagyott autók, lehúzott ablakok, őrizetlen értékek. A nyári melegben ezekre még jobban oda kell figyelni. Hogy mire érdemes ügyelni, akár otthon, az utcán, vagy éppen nyaralás közben, arról egy rendőr ad hasznos tanácsokat. Kovács Hegedűs Krisztián, a Baranya Vármegyei Rendőr Főkapitányság bűnmegelőzési referense a vonalban.
1: A nyári melegben, főleg az esti órákban a szellőztetés célják, hogy nyitva hagyott ajtók, ablakok, főleg azoknál a helyiségeknél, amelyek az utcáról lépcsőházból könnyen elérhetőek. A besorolnó tolvajnak pár pillanat elég, hogy a könnyen elérhető, mozítható értékeket összegyűjtse és eltulajdonítsa. Ne hagyja őrizetlen a nyitott lakrészeket, illetve a szellőztetés alatt álló helyiségeket. Javaslom, hogy amikor nem tartózkodnak otthon, a legnagyobb meleg ellenére is zárják be az ajtókat, ablakokat. Hosszabb időre szóló utazás alkalmával kérje meg ismerősét, családtagját, hogy figyeljen ingatlanára. Ilyenkor az üresen hagyott épületben a beállított időzítő által az esti órában felkapcsolódott világítás, a redőny mozgatása, a TV működtetése, a postulátok kiürítése egy külső szemlélőben azt a benyomást kelti, hogy használják a lakást, nincs magára hagyva. Sok család látogat ki hosszabb, rövidebb időre nyáron hétvégi házban nyaralóba. Vagy ezt korábban említettem, az üresen hagyott ingatlant és az abban hagyott értékek védelméről gondoskodni kell, mielőtt távoznak az épületből. A lakóház vagy nyaraló útvonalán hagyott értékek gyakran vonzák a hivatlan látogatókat, felkeltik az illetéktelenek figyelmét. A létre segítséget adhat a magasban, emeleten lévő nyilászárok eléréséhez, ezért az ilyen tárgyakat helyezze kerti vagy alaksorítálóba, amelyeket mindig zárja. Az ingatlant elektronikai és mechanikai eszközökkel is védheti. A legjobb védelem kialakítása ezen eszközök kombinációja. A megfelelő minőségű zárak, ajtók, rácsok, vagyonvédelmi fóliák mellett hasznos a mozgásérzékelős lámpa és különböző riasztók, jelzőrendszerek használata. A jól telepített vagyonvédelmi kamera, amely éjjellátó funkcióval, megfelelő felbontással és rögzítő egység is rendelkezik, az ingatlan védelmében kiemelt szerepet tölt be. A kamerák felszerelésével, továbbá a hozzátartozó okos funkciók segítségével tulajdonos távol is megfigyelheti, mi történik ingatlanában. Riasztó esetében a legmagasabb biztonságot napjainkban a távfelügyelettel és kivonuló szolgálattal egybekötött rendszer jelenti. Az otthonunkban hivatlanul bejutó idegen személy nem csak az anyagi veszteséget okoz, gyakran a biztonságérzet is elveszik, és a betörés pszichikai traumát is eredményezhet. Ha szükséges, kérje szakember segítségét az ingatlan a védelme érdekében, hogy ne legyen áldozat.
0: A nyár leginkább a pihenésről, feltöltődésről szól. Mire hívne fel a hallgatók figyelmét annak érdekében, hogy a nyári élményeket ne árnyékolják be nem kívánt események?
1: Nyaralás során fordítson kiemelt figyelmet értéktárgyaira, városnézés vagy strandolás, illetve egyéb időtöltés során lehetőleg csak a legszükségesebbeket vigye magával, üdülőjén használjon széfet. Forgalmas helyeken és utazás közben táskáját tartsa mag előtt, így könnyebben szemmel tarthatja azt. Irataiknak és vagyontárgyainak a táska belső részébe biztosított nagyobb biztonságot, és azok meglétét időnként érdemes ellenőrizni. Pénzt, okmányokat, lakáskulcsot ajánlott elkülönítve tárolni. Vásárlás alkalmával se hagyja őrizetlenül csomagjait, vagy személyes holmiát. A nyaralás képét javaslom, hogy csak utólag osszon el a közösségi oldalon. Amennyiben gépjárművel közlekedik, a parkolás után ellenőrizze, hogy nem maradt a gépkocsi utasterében látható helyen értékes vagyontárgy, műszaki cikk, korábban megvásárolt termék. Parkolóban, mielőtt magára hagyja az autót, mindig ellenőrizze az ajtók zártságát elhányítással. Ha lehetőség van rá, parkoláskor válaszol olyan helyet, amely térfigyelő kamera látószögében van, az esti órákban pedig ott, ahol a közvilágítás megfelelő, a parkolóhely belátható és forgalmas. További tanácsért keresse a Főkapitányság Hallotta című programjának drive-felületét, amely QR kód beolvasásával elérhető, a mappákban rendezve találkozhat különböző bűnmegelőzési tartalmakkal. Kérem, fogadja meg ezeket a javaslatokat az áldozatbeválás megelőzése érdekében. Amennyiben a fenti tanácsok betartásainak ellenére azt észlő, hogy feltöltik az autóját és bűncselekmény áldozatává vált, így a 112-es segélyhívó számot

0: anyja Sammy elhiszi a gépkocsit és annak környezetét a rendőrség vizsgálni fogja. Kellemes nyarat kívánok minden kedves hallgatónak!
1: Hasznos tanácsok, köszönjük szépen! Kovács Hegedűs Krisztiánt hallottuk, a Baranya Vármegyei Rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési referense volt a vonalban, itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
2: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Ezen a hétvégén rengetegen látogattak Villányba, hiszen most zajlott a Villányi Rosé Fesztivál, de már el is kezdték a készülődést a következő programra, ami értelemszerűen a Vörös Boré lesz. Október első hétvégén ismét megtelik élettel majd a történelmi pincesor, a rendezvénytér és a főtér. Három napon át várják a vendégeket a Villányi Borvidék legjobb boraival, finom falatokkal, koncertekkel, hagyományőrző programokkal és persze a látványos szüreti felvonulással is. Egy kicsit előre tekintünk, beszélünk a következő rendezvény alapjairól, hogy mit érdemes tudni előre, hogyan is készüljünk. Béni Gábor szervezőt és Bogbátor Emesét, a Villányi Művelődési Ház igazgatóját halljuk.
3: Három színpadon várjuk már a kedves látogatókat. Ugye lesz egy nagy színpadunk, amit Franz színpadnak neveztük el, ez a rendezvénytéren található. Lesz egy DJ színpadunk, ami a pincesor és a rendezvénytér közötti részen a főtéren kerül felállításra, és a pincesornak a felső részénél a Diófás utcába pedig lesz egy ready színpadunk. Tehát ezen a három helyszínen várjuk majd a kedves érdeklődőket, és mindenkit nagyon sok szeretettel várunk. Még arra szeretném majd felhívni a kedves látogatóknak a figyelmét, hogy mindenki próbálja meg időbe érkezni. Nagyon sokan fognak érkezni autóval, hogy mindenki ott meg tudja találni a parkolóhelyét, és időbe be tudjon csekkolni a rendezvényen, ne alakuljanak ki nagy sorok a jegypénztáraknál, hogy mindenki próbálja meg időbe érkezni. És ami még fontos, hogy két darab mentesítőjárat lesz pénteken is, szombaton is. A MÁV mind ide irányba, tehát Pécs villany vonatkozásában egy megerősített szerelvényekkel fog közlekedni, illetve hajnal egykor egy mentesítő vonat fog indulni vissza Pécsre, hogy aki esetleg nem gépjárművel érkezik, annak javasoljuk a MÁV-val való idejutást a villányi rendezvényre.
2: Egy-két részletet az off programokról is tudhatunk.
4: Igyekszünk mindig színesíteni a programot, hogy ne csak a színpadi programoknál találják meg a kedvező szórakozási lehetőséget a látogatók, úgyhogy idén is készülünk a színpadok mellett off programokkal is. Vadfőző verseny kerül megrendezésre. Érdemes a látogatóknak megnézni a versenyt, illetve kóstolni is tudnak majd. Vadételek kóstolásával is készülnek majd nekünk. Indítunk tárlatvezetést a helytörténeti gyűjteményünkben, lesz lehetőség borkóstolásra, pincelátogatásra, kézműves foglalkozással készülünk, nem csak kicsiknek, nagyoknak is, illetve van egy nagyon kedvelt programunk, amit idén is megvalósítunk, ez a borbíráló leszek nevet viseli. Lesz egy nagyon kis vicces bókukás programunk, a hordógurítás, ami a pincesoron kerül megrendezésre. Azt tudni kell ezekről az off programokról, hogy a nagy részük regisztrációhoz kötött. Minden ezzel kapcsolatos fontos információt, illetve a programokkal kapcsolatban is a Villány hivatalos oldalán megtalálnak az érdeklődők. Illetve a legfontosabb programunk, a leghagyományosabb eleme ugye a szüreti felvonulás a Vörösbor Fesztiválunknak, ahol folklór csoportok bemutatkoznak, fúvószenekarok, hagyományőrző csapatok, lesznek lovasok, huszárok, eljön hozzánk a kisbíró, a szőlőtündérek, a borkirály, borkirálynő, az ország minden részéről ellátogatnak hozzánk a borrendek, illetve a villányi pincészetek traktoros felvonulással fogják elkezdeni majd ezt a menetet. A gyerekek, felnőttek megtalálják nálunk a kedvező szórakozási lehetőséget, úgyhogy sok szeretettel várunk minden érdeklődőt.
2: Köszönjük a részleteket! 2026-ban tehát a Villányi Vörösbor Fesztivál sem marad el. Picit előre tekintettünk, október 2-a és 4-e között fogják majd megtartani a Villányi Történelmi Pincesoron, a rendezvénytéren és a főtéren. Kíváncsi várjuk a következő eseményt. Köszönjük a részleteket még egyszer itt a Rádió 1-en.

0: Rádió egy csak igazi mai slágermegy. Hiába a nyári szünet, a megye székhelyen, az állatkertben csak most indulnak be igazán a programok. Teliholt túra, mesélő állatkert, csimpánzok világnapja. Nyáron is várják a vendégeket, villányból is sokan mennek. Hát beszélünk is a programokról, hogy hogyan bírják az állatok ezt a hőséget, hogy akár az esti órákban is ott lehetünk velük, és még sok-sok érdekesség jön itt a Rádió egyen. Varga Tamás, a Pécs Zoo gyűjtemény és nevelési vezetője a vonalban. Nézzük például a Teliholt túrát, hiszen ez is nagyon népszerű. Ez miről szól?
1: Maga a Teliholt túrának az ötlete egyébként onnan merült fel, hogy ugye a magyar állatkertek minden évben megemlékeznek a budapesti állatkert alapításának évfordulójáról, és ezt az Állatkertek Éjszakája című rendezvény alatt ünneplik meg a látogatókkal közösen. Tavaly évben merült fel a gondolat bennünk, hogy az állatkert egyébként zárás után egy igazán varázslatos környezet, és teljesen más arcát mutatja, mint napközben a látogatók által megszokott állatkert, és ebbe szerettünk volna a látogatóknak egy kis betekintést engedni. Gyakorlatilag maga a program az arról szól, hogy 19 órakor, tehát az állatkert bezárása után van találkozó, ez egy létszámlimites rendezvény, amire előzetes regisztráció szükséges, és gyakorlatilag 19 órától indulnak meg a vezetett túrák, vagyis indul meg jobban mondva az a vezetett túra, ami bemutatja egy kicsit, hogy milyen rutinok vannak az állatkertben, hogy néz ki maga az állatkert egyébként az zárás után, és ugye a gondozóknak milyen munkákat kell ellátni. Ugye ez egyrésztről azért jó, mert megvan az állatkertnek maga a rejtett élete, amiben betekintést lehet nyerni. Másrésztről meg a rejtett életen túl a gondozó és állat közötti viszonyra is nagy hangsúlyt fektettünk. Ugye amikor tehát már nincsen látogatottság, illetve estére az állatok is készülődnek ugye arra, hogy nyugovóra térjenek, ilyenkor mennek ugye a gondozók az esti feladatokat ellátni, és a látogatóknak egy kis betekintést engedünk ezekbe a gondozói feladatokba, ezáltal jobban látják azt a szoros köteléket, ami gondozó és állat között ugye kialakult a munka során.
0: 2 órás sétát látok, ami itt lesz, azért akkor ez egy hosszabb túra, és személyes történetekkel is, ahogy elmondod. Milyen állatokkal találkozhat nagyjából itt az érdeklődő? Aztán majd akkor megyünk a többi programra, de akkor most maradjunk itt.
1: Az állataink közül ugye főleg a ragadozók azok, amik közérdeklődés szempontjából fontosak, tehát hogy az emberek nagyon szeretik látni, hogy például egy veszélyes állatot hogyan lehet kezelni. Ugye ilyenkor az esti órákban van a zárás, illetve a zetetés. Ugye ilyenkor az állatok sokkal kiegyensúlyozottabban fogadják el a vacsorájukat, és készülődnek ugye az esti etetésre, illetve itt van lehetőség ugye megtekinteni azt a munkát, amit a kollégák ugye a tréning zászlója alatt csinálnak az állatokkal, tehát ilyenkor van az állatoknak egy esti rutinja. Ez főleg a ragadozókra igaz egyébként, a leopárdra és pumára, medvére, oroszlánokra. Tehát igyekeztünk úgy összerakni a programot, hogy így az érdekesebb fajokat mutassuk be, és ilyenkor ugye meg lehet nézni azt, hogy mondjuk az adott állatok a zárás után milyen feladatokat kapnak, például azért, hogy megkapják ugye a vacsorájuknak egy részét, illetve meg lehet azt is látni, hogy ezek az állatok ezek gyakorlatilag nem kényszerítve, idomítva vannak arra, hogy ugye feladatokat lássanak el, hanem ők ezt nagyon szívesen a gondozónak megcsinálják, ugye némi kajáért cserébe.
0: Érthető. 15 fős túra indul, úgyhogy érdemes akkor ezzel már most így előre tervezni, de későbbi időpontokban is fogtok tartani ilyet, ugye?
1: Így van. A nyári időszakban, illetve a nyári, illetve az utószezoni időszakban megnéztük a naptárban az összes teli hold alkalmat, és igyekeztünk ezt egyfajta program csomaggá bővíteni, tehát ez nem egy egyszeri alkalom, hanem mondjuk, hogyha valaki valamelyik programon nem tud részt venni, annak legyen lehetősége ugye későbbi időpontban is csatlakozni és végigcsinálni ezt a Teliholt túrát velünk.
0: Na, ha valakinek van kérdése, akkor a Mesélő Állatkert programon felteheti, szintén egy program sorozatról van szó, ez mit akar?
1: Így van, ugye a Mesélő Állatkert programsorozat az az állatkert alapításának a 65. évfordulója apropóján került képbe. Ezt egy augusztusi rendezvénnyel szeretnénk megünnepelni, illetve a Mesélő Állatkert programsorozat keretében törekedtünk arra, hogy minél inkább a látogatóknak lehetősége legyen egyfajta jobb ismeret tudta szerezni azokról az állatokról, amik ugye a Mesélő Állatkert programsorozatban benne vannak. Ez azért jó, hogy programsorozat, mert ugye változatos állatokkal dolgoznak a kollégák, és ezekről a változatos mindenféle állatokról tudunk nekik ismereteket átadni. Ez a Mesélő Állatkert, ez tényleg igazából arról szól, hogy az állatnak a személyét egy picit közelebb hozza a látogatókhoz, tehát hogyha mondjuk egy látogató eljön hozzánk az állatkertbe, akkor ne azt mondja, hogy a csimpánzt nézem meg, hanem mondjuk azt mondja, hogy Joey-t nézi meg, és Joey-ról nagyon sok személyes, benfentes információt osztunk meg a látogatókkal. Nyilván most ugye a himcsimpánzunkat emeltem ki, de gyakorlatilag a programsorozat során törekedtünk arra, hogy a legtöbb állatunkkal egy ilyen személyes, tényleg ilyen mesélő jellegű, közvetlen hangnemű előadássorozatot hozzunk létre, ahol tényleg a látogatók egy kicsit személyesebben is közel kerülhetnek az állatainkhoz.
0: Jól hangzik, hozzuk is a többi programajánlatot a folytatásban, hiszen a Pécsi Állatkert gyűjtemény és nevelési vezetője a vonalban Varga Tamás itt a Rádió 1-en.
2: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a Rádió 1 játsza.
3: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a Rádió

0: Nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
2: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Vissza a pécsi állatkertbe, hiszen a Pécs Zooban nyáron is rengeteg programmal készülnek. Hamarosan például a csimpánzok világnapját is megtartják. Most július 18-án szombaton 10 és délután 6 között lesz rengeteg program, ami a csimpánzokról szól. Majd ezzel kapcsolatban is hozzuk a részleteket, hiszen vonalban Varga Tamás, a Pécs Zoo gyűjtemény és nevelési vezetője.
3: Így van, ugye a csimpánzok világnapja az hivatalosan július 14-én van. Ez ugye azért is nagyon fontos, mert a Pécsi Állatkert a Jane Goodall Intézettel közösen szervezi meg ezt a programot, és gyakorlatilag ez egy figyelemfelhívó program a csimpánzoknak a természetbeli helyzetéről, illetve egy igen nagy nemzetközi kezdeményezésnek a része is. Ugye a véletlen az úgy hozta, hogy Joey-nak a születésnapja is júliusban esik, tehát mi a csimpánznapunkat, illetve a nemzetközi csimpánznap rendezvényt összekötjük Joey-nak a születésnapjával. Ez a nap ez egész évben véve a csimpánzokról fog szólni, és hát nyilván a csimpánzoknak a születésnapi tortája, illetve a szülinapi buli sem maradhat el ezen a rendezvényen. Ugye itt a csimpánznap alkalmából szintén kifejezetten sok információt lehet megtudni. Hát ugye a csimpánzok a legközelebbi hozzátartozóink, az emberi fajnak a legközelebbi hozzátartozói. Gyakorlatilag a programcsomag az e köré épül, illetve a köré, hogy milyen története, illetve milyen életútja van Joey-nak és Lizának állatkertünk két csimpánzának, és szintén az idei évben ugye általánosságban arra törekszünk, hogy a látogatók minél inkább személyes tapasztalatokat szerezzenek az állatainkról, és hát ugye a csimpánznap is egy ilyen nap, ahol nagyon sok minden érdekes információt lehet megtudni a csimpánzainkról.
2: Tavaly ugye Dr. Jane Goodall volt a vendég, ugye? Mit tudhatunk róla?
3: Dr. Jane Goodall, igen, ugye a csimpánzok világnapja július 14-én van a csimpánzok világnapja. Ugye Jane Goodall ezen a napon kezdte meg a kutatásait a tanzániai Gombe Nemzeti Parkban. Egyébként pont 1960-ban, amikor ugye a Pécsi Állatkert is megnyitotta a kapuit a látogató előtt, tehát a Gombe Nemzeti Parkban történő kutatások éppen 65 éve zajlanak. Ugye a Pécsi Állatkert is a 65. évfordulóját ünnepli az idei éven, tehát ez egy ilyen, mondjuk azt, hogy egy véletlen egybeesés. És akkor ugye a Jane Goodall munkája során, tehát ez gyakorlatilag egy nemzetközi kezdeményezés volt, és nagyon sok nemzet csatlakozott, és gyakorlatilag szinte minden európai nemzet megalapította ugye a saját intézetét Jane Goodall nevében, és ők ugye Jane Goodallnak a kutatásait, illetve Jane Goodallnak az életútját viszik tovább, és helyezik át olyan közérthető formában, hogy az emberek is megértsék, hogy milyen problémák vonatkoznak a csimpánzokra a természetes élőhelyükön, és hogy adott esetben egyébként magánemberként ezekkel a problémákkal szembenézni, illetve hogyan tudunk megoldásokat a magánéletből átültetni ebbe a problémakörbe.
2: Egyébként ezt a hőséget hogy bírják az állatok? Télen mindig mondjátok, hogy ők szeretik a hideget. Mi történik ilyenkor?
3: Igen, ugye a meleg idő az azért nehezebb, mert a télen, amikor hideg van, ugye a fűtött belső lyukba vissza tudnak menni az állatok. És itt a Pécsi Állatkertben építészetileg több szempontból szerencsések vagyunk. Tehát itt az építőanyagnak egy jelentős része az ugye a mecseken található mészkő, és ez a mészkő ez egy kiváló szigetelő. Tehát azok az állatok, amiknek a belsőjük ilyen anyagból épült, azok remek hőszigetelők, tehát nem csak a téli hideget tartják távol, hanem a nyári melegben is biztosítanak hűs árnyékot. Nem mészkőépítő anyagból épült épületeinknél pedig ugye gondoskodunk arról, hogy megfelelő árnyékolás legyen, illetve megfelelően tudjuk biztosítani az állatainknak azokat a pihenő helyeket, ahol a rekkenő hőség elől ugye el tudnak bújni. Ezen kívül különböző környezetgazdagításokkal is segítjük az állatainkat, tehát nagyon fontos, hogy ilyenkor a friss víz az mindig rendelkezésre áll nekik, akár ivóvíz, akár fürdővíz, ilyenkor az állatoknál az összes medencét, ahol ugye van medence, fel szoktuk tölteni, ezeknek a vízért időről időre cseréljük, és biztosítjuk, hogy a nap meleg elől egy ilyen hűvös fürdőt tudjanak venni, illetve több állatnál, ahol ugye ezek technikailag megvalósítható, használjuk a jeget, mint eszköz, tehát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy van jó néhány állatunk, akiket időről időre megkínálunk fagyival. Ilyenkor úgy kell elképzelni ezt a fagyit, hogy a kedvenc csemegéjéből vízbe fagyasztunk, tehát jégtömbbe fagyasztunk egy válogatást, és akkor ugye ezt kapják meg, és ugye a zennivaló mellett a jéggel tudják ugye hűteni is magunkat. Ez egyébként Nikolájnak, a barna medvénknek az egyik legkedvencebb nyári csemegéje. Ő szokta a látogatók nagy örömére a medencében ülve elfogyasztani ezt a fagyját.
2: Nagyon szépen köszönöm, hogy meséltél mindenről. Hát jó nyarat nektek is és az állatoknak. Hamarosan tehát ismét nyári programok a Pécsi Állatkertben. Köszi az infókat. Varga Tamást hallottuk, a Pécsi Állatkert gyűjtemény és nevelési vezetőjét itt a Rádió 1-en.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Ismét a motorozásról beszélünk, hiszen a nyári jó időben gurulnak a legtöbben, de ennek ellenére kevesen veszik igénybe a vezetés technikai tréningeket, pedig fontos lenne, és helyben is van erre lehetőség. A téli szünet után sokan kiesnek a rutinból, az autósok is elszoknak tőlük, és hát hamar megtörténik így a baj. A reflexek javítása, a gép ismerete mind-mind fontos a közlekedés során, erről pedig egy vezetés technikai tréner tud a legtöbbet mondani. Bódai Miklóssal beszélgetek erről, én is egy vezetés technikai trénerrel.
1: Hát én azt gondolom, hogy minden motorosnak szüksége van vezetés technikai tréningeken való részvételen, független attól, hogy milyen korú, és itt nem csak a szezon elejére gondolok, hanem szerintem egész évben. A motorosoknak van lehetősége, én mindig azt szoktam javasolni, hogy ne csak mindig ezt a tavaszi időszakot vegyék számadásba, és akkor menjenek el ilyen tréningre, hanem amikor csak van rá lehetőségük, használják ki az alkalmakat, és vegyenek részt rajta. Nagyon fontos az, hogy ezeket a vezetéstechnikai tréningeken részt vegyenek, hisz fontos az, hogy minél magabiztosabban és biztonságosabban motorozzanak. Ezért fontos ez a vezetéstechnikai tréningen való részvétel.
0: Mi történik itt? Bójákat látok a képeken, körbe-körbe kell gurulni, gondolom ennél komplikáltabb.
1: Igen, ennél egy picit komplikáltabb. Nálam a vezetéstechnikai tréningen a feladatok az a hétköznapokból vett dolgokra alapul. Itt gondolok például egy akadály elkerülésre, egy megfordulásra, egy helyből visszafordulásra, egy szűk folyosón például kell keresztül menni. Ez azért fontos például, mert a Kressz nem, illetve most már régebb óta megengedi azt a motorosoknak, hogy piros lámpánál ugye előre menjenek, és ezt ki is használják a motorosok, és ezt is például nálam lehet gyakorolni. Tehát ezek a feladatok a hétköznapokra épülnek, és ezeket próbálják meg itt elsajátítani, illetve ennek a vezetéstechnikai tréningnek vannak technikai elemei, amit itt ezen a tréningen tudnak elsajátítani, illetve megtanulni, valamint gyakorolni a hétköznapokban.
0: Nem kötelező, de biztos, hogy sokan mondják, hogy az autósoknak is jól jönne, a motorosoknak pedig hát majd hogy nem kötelező. Így van? Tényleg ennyire fontos?
1: Igen. Igen, tehát mind a két jármű vezetőnek szüksége lenne rá. Egyébként a motoros vezetéstechnikai tréningen kívül autós vezetéstechnikai tréninggel is foglalkozom, és abban is kicsit bele szoktam vinni a motorosokat. Ezáltal őket is próbálom egy kicsit arra invitálni, hogy figyeljenek oda a motorosokra.
0: És hogy látja, egy ilyen tréningen sokat hibáznak amúgy még a tapasztaltabbak is?
1: Igen. Tehát az nagyon látszik ezeken a tréningeken, hogy az alapokkal nincsenek tisztában. Most már ugye azért, ahogy lehet látni a közutakon, nem ezek a kisebb kategóriájú motorok közlekednek, hanem igen nagy teljesítményű, nagy tömeggel rendelkező motorok, és nem tudják ezeket használni. Nagyon fontos az, hogy a motorosok megismerjék saját motorjaikat, saját motorjaiknak a határait, tudják kezelni őket. Nagyon fontos a kezelőszervek pontos használata, illetve azoknak a beállítása, testtartása a motoron. Itt nagyon apró-apró dolgokra szoktam mindig kitérni a nap folyamán, és ezeket próbálom egy kicsit súlykolni bennük.
0: Mi a legáltalánosabb hiba? Mi az, ami jó tanács szokott lenni, és mindenki meglepődik?
1: Hát ugye szerintem ezt minden motoros tudja, hogy ennek a technikai elemeknek a legfontosabb eleme az a nézőpont. Ha nem jó helyre néz a motoros, akkor nem jó helyre fog menni. A legtöbb balesetek is ebből szoktak általában adódni, a nézőpontból, illetve rossz kanyar használat, szintén a nézőpont. Tehát ez a legfontosabb szerintem a nézőpont.
0: Vendégem egy vezetéstechnikai tréner, Bódai Miklós.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, vissza a motorosokhoz és a biztonságos közlekedéshez persze, hiszen egy motoros vezetés technikai tréner a vonalban, Bódai Miklós. Ha már Baranya megye, említsük meg az itteni utakat, számos olyan szalagkorlátot megerősítettek, illetve megdupláztak a motorosok miatt, ami kapcsán kevesebb lett a komoly baleset. Hogy látja ön, mely szakaszokon kell nagyon figyelni, és milyen tanácsai lennének a motorosoknak?
1: Igen, Baranyát nagyon szeretik a motorosok, és a környező megyékből szoktak ide járni, motorozni. Ez ugye Árpád-Tető, Mánfa, Kumló, Magyar Szék, Szászvár, Máza környéke, illetve még itt ez az Orfűi, Abaligeti, Pécs, Remeterét összekötő útszakaszok, ezeket használják. Ezeket szokták ugye a motorosok legtöbbet igénybe venni ezekbe az időszakokba. Itt kell rendkívül figyelmesen közlekedni, mind az autósoknak is, és természetesen a motorosoknak is. A vezetéstechnikai tréningen kívül nagyon fontos a védőfelszerelések használata. Itt a tréningek alkalmával mindig van egy órás időtartamban egy ilyen kis elmélet. Ott szoktuk mindig ezeket átbeszélni. Azért látni egy-két motorost, akik nem nagyon szeretik használni, leginkább itt a meleg időjárásra hivatkozva, de én azt mondom, hogy igenis fontos a védőfelszerelések használata minden téren, tehát mind egy bukósisak, mind egy kabát, mind egy nadrág, mind pedig egy cipő tekintetében.
0: Ez motor méretétől függetlenül?
1: Én azt javaslom, hogy igen. Más mondjuk egy robogóval egy belvárosba vagy egy városi közlekedésben való motorozás, meg mondjuk aki elmegy egy hosszabb túrára, de én azt mondom, hogy a védőfelszerelés használata az igen fontos. Lehet ezeket kicsit könnyíteni, vannak nem olyan nagyon meleg védőfelszerelések, tehát itt értek például arra egy sima könyökvédő, vagy csak egy térdvédő használata. Azért főleg egy városi forgalomban, ha netalánten egy motoros mondjuk akár csak eldől, már ott is igen komoly sérüléseket lehet összeszedni.
0: Fontos, hiszen szokták mondani, egy motoros vagy esett már legalább egyszer, vagy elfog. Ez tényleg így van?
1: Igen, ez valóban így van. Ez sajnos mindenkinél egyszer valamilyen formában előfordul, de én most már immár több mint 20 éve motorozom, és bevallom őszintén, hogy egyetlen egyszer volt közúti balesetem, az is munkámból eredően. Régóta foglalkozom ezzel a tréninggel, illetve én is gyakorlok, és én is tanulok minden évben valami újat, de azt mondom, hogy ha ezeken a tréningeken a motorosok részt vesznek, akkor nagyon-nagyon komoly helyzeteket is el tudnak ezzel kerülni.
0: Figyeljenek magukra a motorosok, és ha van alkalom és lehetőség, akkor vegyenek részt egy ilyen vezetéstechnikai képzésen. Nagyon szépen köszönjük, egy oktatót hallottunk, Bódai Miklós volt a vonalban.
2: Villányi mozaik a Rádió 1-en.
0: Ennyi fért a mai műsorba. Témáink még egyszer egy-egy mondatban. A hőség nem csak minket visel meg, hanem a figyelmünket is könnyebben eltereli, ezt kihasználják sajnos a tolvajok is. Rendőri tanácsokat kaptunk, hogy elkerüljük a bajt. A Vörösbor Fesztiválról is beszélgettünk, hiszen Villányban idén sem marad el a rendezvény. A helyszínről és a programokból kaptunk egy kis betekintést. És hát hiába a nyári szünet, a megyeszékhelyen az állatkertben csak most indulnak be igazán a programok. Villányból is rengetegen látogatnak oda, úgyhogy összegyűjtöttük a közelgő programokat, és a gyűjtemény és nevelési vezetőtől hallhattuk azt is, hogy bírják ezt a hőséget az állatok, illetve a motorosoknak is jött pár jó tanács, a nyári időben rengetegen gurulnak, szeretik a baranyai utakat, a villányiak is kaptak pár hasznos tanácsot, egy vezetéstechnikai trénerrel beszélgettem. Villányi Mozaik magazin műsor legközelebb jövő héten szombaton délután 1 óra 5 perctől szól majd a Rádió 1-en. Addig is vissza a slágerekhez, Molnári Kristófot hallottad a 100,9-en Villányban.
2: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar újburgonya kilója csak 269 forint, az 500 g-os mag nélküli piros szőlő csomagja pedig csak 599 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz, Purple Disco Machine, Timmy Trumpet, Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitó nap, augusztus 19-e. És ez csak a kezdet.
1: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl pontok. Szkenned be Lidl pluszkártyát és gyűjt a pontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl plusz alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
0: Reklámot hallottak.
2: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
3: A Nemzeti Lovas Színház az Unikornis legendája című látványos musicaljével érkezik Bikarra, az Élménybirtokra, július 18-án. Részletek élménybirtok.hu. Ismét zenés éjszakai fürdővel vár a Harkányi Gyógyi Strandfürdő július 18-án. Az est sztárfellépője DJ Flower, vagyis Voksán Virág, aki 2007 óta a hazai és nemzetközi klub élet meghatározó DJ-je. Emellett DJ Duli és DJ Bara is gondoskodik a jó hangulatról. Fürdőzés a csillagos ég alatt július 18-án 23.30-ig. Info harkanyfürdő.hu. A Moravec produkció meghívására a Rátonyi Robert Színház humoros, fordulatos, érzelmekben gazdag zenés játékkal látogat Pécsre, hiszen a Pécsi Nyári Színház keretén belül látható lesz a Nagymama című előadás július 16-án. Főbb szerepekben Kálai Bori és Faragó András. 8. Dunamenti Hal Fesztivál július 17 és 19 között Mohácson. Lesz itt halpont finom halételekkel, halételkóstoló, tűzi játék, óriási akvárium, sörpong bajnokság, gyereksarok, utcabál, 500 fős sváb felvonulás. Itt lesz a Sváb zenekar és a Juhé Ausztiról is Ausztriából. 40 éve, hogy a Queen Magyarországra látogatott és történelmet írt a legendás Népstadion koncerttel. Ebből az alkalomból egy igazán exkluzív helyszínen, Pécsen, a Káptalan kertben idézik meg ezt a felejthetetlen estét. Egy nagyszabású koncert, ahol a Crazy Little Queen Tribute Band és a szolnoki szimfonikusok közösen hozzák el a Queen legnagyobb slágereit. Augusztus 7-e péntek, Pécs, Káptalan kert. Wine and Vibe, augusztus 15-én Villányban, a Maul Borászat udvarán. Fantasztikus DJ-k, többek között Nigel Stately, Voksán Virág, Breda Bia, Andró. Prémium borok, street food és egy felejthetetlen open air fesztivál. Kedvezményes elővételes jegyek, winevibe.hu.
2: Ez volt a Rádió egy napi ajánló. Miért hallgatják egyre többen a

megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Hungary, és kövess minket TikTokon is. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert itt

0: Új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió
0: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, David Guetta után pedig Lady Gagát hozom a folytatásban. Üdv mindenkinek, a mikrofonnál Kismerti. Közös bennük az, többek közt, hogy mind a ketten nyertek már Rádió 1 Top 500-at, Gaga például legutóbb, és a top listákról jut eszembe, a Top 50-es listánk is indul nem sokára, 3 órától, most Király Tamással, ha valaki lecsúszott volna a pénteki, illetve a szombati adásról most bepótolhatja az élményt. Na gyerünk, Gaga, mutasd meg, hogy milyen egy igazi popstar.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem, szívem, vidám leszek tőle, jó. Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Hamarosan például az az előadó, akit a Rolling Stone magazin a top 50 legsikeresebb ausztrál elektronikus zenét játszó művész közé sorolt nem olyan rég. Számtalan zenei díjat bezsebelt már. Cyril barátunk, aki már kétszer is megtáncoltatta a Rádió 1-eseket a Budapest Parkban, jön a Camera az Ed Sheerannel az ő remixében nem sokára.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Július 12-e van vasárnap, és egy egészen friss és érdekes világnap kapcsolódik a mai naphoz. A Remény Nemzetközi Napja van. A kezdeményezést egy csendes óceáni kis szigetország, Kiribati indította el, és végül 161 tagállam támogatta. Azért pont július 12-re esett a választás, mert ez Kiribati nemzeti ünnepe, és ez az az ország, ahol a dátumválasztó vonal miatt a világon legelőször kel fel a nap. A nap felkelte pedig a kezdetet, a fényt, és persze magát a reményt szimbolizálja. A nap célja nem csak az üres optimizmus, a toxikus boldogság, hanem az, hogy a globális nehézségek, például a mentális kihívások, környezeti problémák közepette emlékeztessen minket a cselekvő remény fontosságára. Na, most egy olyan dalt hozok, ami egyébként pont arról szól, hogy az élet szép, még akkor is, hogyha ezt nem mindig vesszük észre, csak úgy érezzük, hogy zajlik körülöttünk. Fast Boy, Good Life, hozom a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és bízom benne, hogy mindenkinél ilyen vidáman fütyűrészős, láblogatos, semmittevős ez a vasárnap délután. Hát mondom, hogy mi mindenre lehet számítani itt a Rádió 1-en. 3 órától indul a top 50-es listánk, 5 órától Cookie Mix-el, 2 órán át Summer Edition, az After Party Show is 2 órás lett, nem csak a Rádió 1 Live Mix. Aztán este 8-tól diszkos, itt majd World is My Radio Show. Én Kismerti voltam, további szuper jó hétvégét a Rádió 1-el.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra.
0: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja.
2: Campus Fesztivál. Július 22-26. A debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen.

0: élvonal. A Rádió Estégyen a lemezjátóknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Wilcox, New Week, Brick Lake, a Loving Arts, Joer Junior, Collar, Pure Beat, Pool Max, Christopher, Antonio és a Stadium X.
1: Hallgass a jövő héten a Rádió Egyet, és nyerd meg páros napi jegyet a Debreceni Campus Fesztiválra.
0: Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
4: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitónap, augusztus 19-e. És ez csak a kezdet.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar újburgonya kilója csak 269 forint. Az 500 g-os mag nélküli piros szőlő csomagja pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
6: A Moravec produkció meghívására a Rátonyi Robert Színház humoros, fordulatos, érzelmekben gazdag zenés játékkal látogat Pécsre, hiszen a Pécsi Nyári Színház keretén belül látható lesz a Nagymama című előadás július 16-án. Főbb szerepekben Kálai Bori és Faragó András. Ismét zenés éjszakai fürdővel vár a Harkányi Gyógyi Strandfürdő július 18-án. Az est sztárfellépője DJ Flower, vagyis Voksán Virág, aki 2007 óta a hazai és nemzetközi klub élet meghatározó DJ. Emellett DJ Tuli és DJ Bara is gondoskodik a jó hangulatról. Fürdőzés a csillagos ég alatt július 18-án, 23.30-ig. Info harkenyfürdő.hu. A Nemzeti Lovas Színház az Unicorn és Legendája című látványos musicaljével érkezik Bikarra, az Élménybirtokra, július 18-án. Részletek élménybirtok.hu. 8. Dunamenti Hal Fesztivál július 17 és 19 között Mohácson. Lesz itt halpont finom halételekkel, halételkóstoló, tűzijáték, óriási akvárium, sörpong bajnokság, gyereksarok, utcabál, 500 fős sváb felvonulás. Itt lesz a Sváb zenekar és a Juhé Ausztiról is Ausztriából. 40 éve, hogy a Queen Magyarországra látogatott és történelmet írt a legendás Népstadion koncerttel. Ebből az alkalomból egy igazán exkluzív helyszínen, Pécsen, a Káptalan kertben idézik meg ezt a felejthetetlen estét. Egy nagyszabású koncert, ahol a Crazy Little Queen Tribute Band és a szolnoki szimfonikusok közösen hozzák el a Queen legnagyobb slágereit. Augusztus 7-e péntek, Pécs, Káptalan kert. Wine and Vibe, augusztus 15-én villányban a Maul borászat udvarán. Fantasztikus DJ-k, többek között Nigel Stately, Voksán Virág, Breda Bia, Andró. Prémium borok, street food és egy felejthetetlen open air fesztivál. Kedvezményes elővételes jegyek winevibe.hu.
0: Ez volt a Rádió Egy napi ajánló. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió Egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió Egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió Egyet. Köszönjük!
7: Köszönjük!
0: Rádió Egy.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió Egyet?
0: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek,

0: igazi mai sláger megy. Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Király Tamással. Csak igazi mai sláger megy.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, és ez már a Rádió egy top 50. Hello mindenkinek is kellemes hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás. Átnézzük az elmúlt egy hét 50 legnagyobb Rádió 1-es kedvencét. Nem hibázunk, most például Dua Lipa jön a folytatásban, akinek az apukájával közösen ugye van egy fesztiválja, a Sunny Hill Fesztivál, ami hónap végén lesz, nem akármilyen nevekkel, Martin Garrix, Luis Capaldi és Katy Perry is a fellépők között. Az laza. Ez meg az igazi mai sláger, Dua Lipától a Training Season a 46. héten a Top 50-ben.

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy a Top 50-ben, mindjárt mutatom a 41-et, de nézzük, hogy hogyan jutottunk ideig. Az 50-dik a Shaus Felix Jénnel és a Walk With Me-vel. A 49. lett Teddy Swims és a Lose Control. A 48. helyen David Guetta, Alesso és a Never Going Home Tonight. A 47. helyen Blondie, Stevie Appleton, Never Walk Alone. A 46. Dua Lipa, Training Season-nel. A 45. David Guetta, One Republic és az I Don't Wanna Wait. A 44. Topic, Fastboy és a Forget You. És a 43. helyről szólt az előbb Lady Gaga, Bruno Mars és a Die With A Smile. Van még itt egy 42-ünk, Alokiva meg Scar Keys. És ahogy ígértem, a 41. Ray Dalton, aki nem csak zseniális énekes, zseniális teniszező is, ezen a hétvégén pedig egy csomó kontentet kirakott a social felületeire, ahol picit trükköket mutat és magyaráz a teniszezéssel kapcsolatban, hogy hogyan lehet ezzel indítani a napot, mire figyeljünk. Na hát, aki tanulna egy picit ebből, az kattintson az oldalára. Én megmutatom az igazi mai slágerét, Ray Dalton és a Do It Again a 41. a héten a Top 50-ben.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. A nem sokára Koszovóban Dua Lipáék fesztiválján zenélő Katy Perry a top 50-ben a 38. helyen. Ugrottunk egy nagyot megint, legutóbb a 41. helyig számoltuk vissza. Ray Dalton, Do It Again. A 41. a Disturbed és a The Sound of Silence. And in the naked light I saw 10,000 people leaving. A 39. helyen Kygo, a Max és a Whatever. A 38. helyről szólt most Katy Perry a Lifetime-szal, a 37. Sigala és a Riptide. Én pedig mindjárt a 36-kal folytatom, Selena Gomez-zel, aki nehogy múlt héten ott volt, nagy barátja Taylor Swift Lagzián, de ahogy mindenki más, ő sem posztolt egy darab képet, vagy sztorit, vagy bármit. Erre külön meg voltak kérve, és tartották is hozzá magukat. A top 50-ben a 36. helyről jön mindjárt Selena Gomez és a single Soon itt a Rádió 1-en. I'm picking

Ez a Rádió 1 itt csak igazi mai sláger. Megy a Rádió 1 top 50-ben, pedig jön a 32. Tame Impala egyenesen Ausztráliából, Perthből egészen pontosan, akinek az 5. albumig kellett eljutni, amire dobbantott egy hatalmas nemzetközi sikert, de megérte várni. A tehetség mellett egyébként ez kellett egy TikTok trend is, hogyha őszinték vagyunk, és persze Jennie a Blackpink énekesnője, akivel közösen készítették ezt az igazi mai slágert. A Dracula a Rádió 1 top 50 32. helyén ezen a héten.

ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, benne pedig a Rádió 1 top 50 az elmúlt egy hét 50 legnagyobb Rádió 1-es kedvencével, a 36. helyről a héten Selena Gomez és a single Soon. I'm picking up this dress, trying on these shoes, cause I'll be single soon, I'll be single soon. A 35. helyet csípte meg Ed Sheeran, Martin Garrix és a Repeat It. A 34. Purple Disco Machine, Ash This Beat Of Your Heart. A 33. Lado Lucala is a Lottery. A 32. Tame Impala Draculával. 31. helyről szólt az előbb Alex Warren és az Ordinary, de itt a 30. még Metszeszári Jüger és a Sonic dal, az It Feels So Good. A 29. Rehab in a Rock My Body. És a 28. egy nagy kedvencem, Kamrád, és a Hug Yourself, szerintem szenzációs a dal. Nem tudjuk, hogy ezen a dalon mennyit dolgozott, de Kamrádról van egy legenda, amit ő egyébként többször megerősített, hogy volt olyan dala, amit egy vonatút alatt írt meg. Szerintem ezen egy picit többet melózott, de óriási. Kamrád, Hug Yourself, a Rádió 1 top 50-ben, tehát a 28. helyen ezen a héten.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger, megy a Top 50-ben, pedig nem állunk meg. Egy óriási sláger, Jennifer Lopez, David Guetta és a Save Me Tonight. A dal egyébként az első közös munkájuk, pedig én korábban fogadtam volna, hogy már dolgoztak együtt, de mint kiderült, nem. A dal egyik társszerzője pedig Ryan Tedder, a OneRepublic frontembere, szóval tényleg van benne munka, van benne tehetség, és meg is van az eredménye. Az igazi mai slágerek között David Guetta, Jennifer Lopez és a Save Me Tonight a Rádió egy Top 50 24.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a Top 50-ben, pedig mindjárt indítjuk a második órát. Azt gondolom, hogy nagyon erős listát össze ezen a héten is. A 28. ugye Kamrád és a Hug Yourself. A 27. Joel Corey és a Be Alright. A 26. Kygo, One Republic és a Chasing Paradise. 25. lett Cyril a Stumbling In-nel. Az előbb szólt a 24. helyről Jennifer Lopez, David Guetta és a Save Me Tonight. A 23. Teddy Sims és a The Door. A 22. pedig Lady Gaga és a The Dead Dance. Ezzel indítom a következő zenei órát, és egyben a Top 50 második óráját.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Debrecenbe kéne menni.
3: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
3: Campus Fesztivál! Július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen. Idén is világsztárok a Campus Fesztiválon!

0: Élvonal. A Rádió Stage-en a lemezjátszóknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Wilcox, Newick, Bricklake, a Loving Arts, Joer Junior, Collar, Pure Beat, Pullmax, Christopher, Antonio és a Stadium X.
1: A jövő héten a Rádió Egyet, és nyerd meg páros napi jegyet a Debreceni Campus Fesztiválra.
0: Július 22-26. Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Király Tamással. Csak igazi mai sláger megy.

Ez a Rádió 1 és ez a Top 50. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Átnézzük az elmúlt egy hét 50 legnagyobb Rádió 1-es kedvencét, és hát külön jó hír, hogy már a Top 20-hoz érkeztünk. Ray-el, aki tényleg elképesztően sokszínű előadó, valamikor óriási stadionokat tölt meg, és van, amikor jazzfesztivál nyit, mint ahogy például ezen a héten Montreux-ben, ott is óriási sikert aratott. Az igazi mai slágerek között pedig ez most a 20. helyről szól a Top 50-ben, Ray és a Where Is My Husband.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy közti pedig Alex Kenji a Top 50-ben, akinek egyébként több alter egója is van, mert hogy nagyon sokszínű művész, különböző műfajokban is alkot, és ezekhez külön művészneveket is választott magának, például Yoshi Chandler, Combo, Green Sugar, vagy éppen Kaiko, ilyen neveken is dob piacra dalokat. Ez viszont Alex Kenji néven a nyár egyik nagy kedvence, a Bumblebee, ami a Rádió 1 Top 50-ben ezen a héten a 17. lett.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és tény, hogy óriási kedvencek pörögnek egymás után. A Top 50 szól az elmúlt egy hét 50 legnagyobb rádió egyes kedvencével, a 22. Lady Gaga és a The Dead Dance a hitem. A 21. lett Fezbo és a Good Life. A 20. Ray, a Where Is My Husband-el. A 19. Kashmir és a White Rice. A 18. helyen Lady Gaga is az Abrakadabra. A 17. Alex Kenji és a Bambole. A 16. Keto és a Turn the Lights Off. A 15. helyről szólt az előbb Martin Garrix és a Butterflies, és itt a 14. nem húzom az időt, Joel Corey a Galantis, és ez is egy nagy nyári kedvenc, a Stay a Little Longer, amit már is indítok.

0: Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger, megy benne pedig a Rádió egy top 50, és most Taylor Swift, akinek egy hete volt a lagzia, az év egyik legjobban várt lagzia is egyben, és az év legtitkosabb lagzia is, mert hogy azóta sem jött ki egy darab fotó se róla, van néhány, ami kering a neten, de ezt mind megerősítették, hogy teljesen kamu, nem jött ki még róla kép. Az igazi mai slágerek között viszont mindjárt indítom az Opelite-ot, a Rádió egy top 50-ben ezen a héten a tizedik lett.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: get the party lit.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is láger megy.
1: Rádió
2: egy top 50. A 10.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, a Top 50-ben pedig Bibi Rexa a folytatásban, aki nem csak zenélni szeret, de imád boxolni, megnézi is a sportot, és emellett szeret sütni, főzni, állítólag a legjobb, a legendás banánkenyere. Ez pedig az aktuális igazi mai slágere, Bibi Rexa és a Faithless és a New Religion a Rádió egy Top 50-ben a 7. helyet csípte meg a héten.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, egyre közelebb a dobogó, mindjárt mondom, hogy ki a negyedik előtte, viszont nézzük a listát, eddig a 14. helynél hagytuk abba az előbb a számolást, Joel Corey Galantis, Stay a Little Longer.

12. a héten Accenture, a Misha Miller és a Don't Leave. 11. helyen Ed Sheeran és a Camera City remixével. A 10. Taylor Swift és az Opel Light. A 9. Louis és a Get Lucky. A 8. Hypaton, Norma Jean Martin és az Out of My Head. A 7. lett Bibi Rexha, Faithless-szel és a New Religion-nel. A 6. helyről szólt az előbb Ray Dalton és a Blood Running, az 5. Tóth Abigail Accent és a Sugar Daddy. És itt a 4. Sam Feld, akivel alig 2 hónappal ezelőtt óriási bulisztunk a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, most pedig a dobogó előttől érkezik Rosalinnel közösen Sam Feld, tehát ez a Heart Like Mine a 4. helyen a Top 50.

És hogy mi lehet az első? Hát melyik dal az, ami nagyon nem volt itt? Pedig nagyon itt a helye. Hát az, ami megnyerte a héten a Top 50-et. Taylor Swift és a The Fate of Ophelia. Ezt indítom már is a Rádió 1-en. Király Tamást hallottátok, további jó rádiózást mindenkinek!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitó nap. Augusztus 19-e. És ez csak a kezdet.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar újburgonya kilója csak 269 forint, az 500 grammos mag nélküli piros szőlő csomagja pedig csak 599 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
0: Reklámot hallottak.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
5: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben. Könnyed klasszikusok egy kis csavarral. Krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
6: Svájci precizitás minden egyes csészében.
7: Prémium minőségű Jura automata kávégépek kereskedése, szakszerű javítása és teljes körű karbantartása egy helyen.
8: Nálunk megtalálja a legjobb tisztítószereket és vízszűrő patronokat is, hogy kávégépe mindig a legjobb formáját hozza önnek.
7: Jura, ahol a minőség találkozik a szakértelemmel.
8: Nikon Kft. Komló, Kossuth Lajos utca 3.
9: Ha nyár, akkor Zalakaros. Ha buli, akkor strandok éjszakája. Július 25-én a Zalakarosi fürdő egyetlen hatalmas szabadtéri parti helyszínné változik. A lemezjátszók mögött Cookie, a fiatalok kedvence Regan Lily, valamint a pörgős elektronikus hangzás mestere Newick. Fények, vízpart, nyári éjszaka és a legjobb zenék hajnalig. Strandok éjszakája július 25-én a Zalakarosi fürdőben. Csobbanj bele a nyár legforróbb buliába.
1: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
10: Rövid értekezés szeretném tartani. Sebestyén Balázs étkezési szokásairól.
11: Na, most mit csináltam megint rosszul?
10: Nem, semmit. Amikor mentünk a túrán, a következőt láttam. Na. Megálltunk a benzinkúton, mondtam, hogy mindjárt ebéd van. Sebestyén Balázs kisétált egy ilyen toha konzervvel. És elfogyasztotta. Most reggel 7 órakor mit látok? Egy toha konzerv van a kezébe, és azt teszi.
11: Tegnapi? Ki hozza ezeket? Ezt ezek honnan vannak?
10: Én vettem.
11: Ezt te vetted?
10: Én vettem, amikor még én voltam az étkezési felelős.
11: Azóta?
10: Ez volt a titkos tartalékunk, így van.
11: Nem tudom, hogy ez direkt savanyú, vagy...
12: Nem citromos.
11: Van ilyen, valamiért savanyú.
12: Citromos.
10: Van
12: citromos.
11: Citromot tesznek, már rá van ilyen.
10: Kedves egészségedre!
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
1: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottál.
0: Rádió 1. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

0: Szép jó napot kívánok mindenkinek! Kuki vagyok, és egészen 19 óraig mixelek nektek az igazi imáslágereket, még szakítás nélkül, After Party Show Summer Edition. Szóval nem csak 18 óraig, hanem 19 óraig. Nem szép az élet, de hanem gyönyörű. Remélem, hogy jól vagytok, bár ahol vagytok, adjatok egy kis hangerőt, higgyetek nekem, nem fogunk unatkozni. Érkezik rögtön egy fantasztikus duett nálunk, Jennifer Lopez, spanyolul Jennifer Lopez, és David Guetta velegyűjt a szem címe. Save me tonight, én Kuki vagyok, és kívánok mindenkinek egy jó szórakozást, jó? David, légy szíves, jó, legyél jó fej, tessék bemutatkozni, jó? Most!
1: Hey, what's up? It's David Guetta and you're listening to my French friend, DJ Kuki on Radio 1 Hungary.

ez itt a Rádió Egy, ahol sok ég, ez Imai Sláger megy. A legjobbakat kívánok mindenkinek, lennek fiúk egészen 19 óraig mixelek nektek az igazi Imai Slágereket. Igen, jó hallottatok. Egészen 19 óraig After Party Show Summer Edition. És megyünk tovább. Érkezik egy duet. Bizony. Kíváncsiak vagytok, kik azok? Na, még szép. Elmondom. Gabri Pontes, Jean-Paul, sőt ez egy triet, Nati Natasha is benne van. Born to Love, ja! De jó! Vidámság! Ezen a gyönyörű vasárnap délutánt, jó? Ha esetleg úton vagytok, tessék vezetni nagyon óvatosan, jó? Oké? Okay. És ha bármilyen közlekedés info lenne, nyugodtan lehet írogatni nekem a 0623-111-111-re! Hey, Born to Love, ja! Hi, this is Jean-Paul, you listen.

Sok igazi ma is legyen megy. James Hype és 7 Second. Haha, most egy picit lazulunk egyet, úgyis ez a szlogen. After Party Show, lazulj kukival, érkezik egy kis funky hangulat. De kik ezek? Elmondom! Purple Disco Machine. Sokan ismeri, sokan szeretik, nem csodálom, nagyon jó. Something on my mind, ez a szám címe. Ha esetleg úton vagytok és lenne egy kis közlekedés info, nyugodtan lehet írogatni nekem a 0623-111-111-re, jó? Oké? Oké. Jó hírem van, 12 percig nem beszélek, csak mixelek nektek az igazi magyarságereket, nem csak 18 óraig, hanem 19 óraig. After Party Show Summer Edition itt a Rádió 1-en.

0: kacsa. De jó volt ez, nem? Na, még szép, menjünk tovább, érkezik egy francia DJ duett. Ketten vannak benne, úgy hívják őket, hogy Offenbach. Wasted Love. Van egy ilyen néha, ugye? A Wasted Love. Még egyszer hangsúlyozom, annak fiúk, jó hírem van, nem csak 18 óraig mixerek nektek az igazi vajslágereket, hanem 19 óraig. Summer Edition, itt a rádió egyen. Minden oké, jól vagytok? Ha bármi gond van, írjatok nekem, jó? Ha tudok, segítek. De úgy mondtam, nálunk kevés a duma, sok a zene, jön akkor Offenbach, úgy mondtam. Wasted Love, itt a rádió egyen. Allez, lazulj meg!
1: Hi, this is Offenbach. Now you are listening to Cookie, our French DJ friend.

Voltez, de jó volt! Diplo on my mind! Érkezik egy újabb igazi ma is legyalanunk! Énekeljek nektek? Már inkább nem? Próbálok, jó?

Party Show Summer Edition, nem szabad elfelejteni, egészen 19 óraig mixelek nektek az igazi mai slágereket itt a rádió egyen. Oké? Okay? Oké! Okay. MCD!

0: Ez itt a Rádió 8, ez ima is Slager megy, vége az első óra csak, az After Party Show Summer Edition, mert még egyszer hangsúlyozom, 15-től 19 óraig mixerek tovább nektek az igazi ima is Slagereket, és kivel találkozunk, azt is elmondom, hamarosan játszom nektek Tiesto, Don't Be So Shy, jó lesz? Na még szép!
1: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz.
4: Irány az I Love Peach Café. Orange Americano a frissen facsart narancs és cold brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért. Kóstolj bele a nyárba! I Love Peach Café, Peach, Széchenyi tér 1.
5: Beleunt a reklámokkal teletűzdelt tévéadásokba? Streaming csatornákat néz? Próbálja ki a gigabites optikai internet minden előnyét. A részletekről és akciókról érdeklődjön az ügyfélszolgálati telefonszámainkon, vagy látogasson el a www.nikon.hu weboldalra. Nikon Wireless Kft. Optikai internet elérhető áron.
6: Ha nyár, akkor Zalakaros. Ha buli, akkor strandok éjszakája. Július 25-én a Zalakarosi fürdő egyetlen hatalmas szabadtéri parti helyszínné változik. A lemezjátszók mögött Cookie, a fiatalok kedvence Regan Lili, valamint a pörgős elektronikus hangzásmestere Newick. Fények, vízpart, nyári éjszaka és a legjobb zenék hajnalig. Strandok éjszakája július 25-én a Zalakarosi fürdőben. Csobbanj bele a nyár legforróbb buliába.
2: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy.

0: megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

0: Csak igazi, ma is legjármás, még egyszer a legjobbakat kívánok mindenkinek, jó szórakozást egészen 19 óraig. Mixelek nektek az igazi, ma is legereket, és előtt az idő, hogy hiába sokszor mondjunk, hogy lazulj Kuki kapitányál, most egy picit pörögünk egyet, jó? Csak egy mix műsorról van szó, érkezik az egyik kedvencem, imádom, Melizos, Mix Master, Mix Masters, ez az Kuki Kámaszám címe, My Life is a Disco, hát hirdetek nekem, ha esetleg egy picit álmosok vagytok, most fogtok fölkelni, jó? Et Brest, hangerő maximálisan, tessék érvezni az igazi klub hangulat itt a Rádió Egyen, ráadásul most, mi vagyunk a legnagyobb klub itt Magyarországon, jó? Allez, My Life is a Disco, hadd szóljon!
1: Kuki forradalmasítja a Rádió Egy hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió Egyen.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben, könnyed klasszikusok egy kis csavarral, krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
3: Svájci precizitás minden egyes csészében.
4: Prémium minőségű Jura automata kávégépek kereskedése, szakszerű javítása és teljes körű karbantartása egy helyen.
5: Nálunk megtalálja a legjobb tisztítószereket és vízszűrő patronokat is, hogy kávégépe mindig a legjobb formáját hozza önnek.
4: Jura, ahol a minőség találkozik a szakértelemmel.
5: Nikon Kft. Komló, Kossuth Lajos utca 3.
6: Ajándék repeta akár olasz utazással. Júliusban rendelj kétszer a Bellozzo abban, és a harmadik főételre a vendégünk vagy. Sőt, ezzel esélyed nyílik arra is, hogy megnyerj egy felejthetetlen kétszemélyes olaszországi utazást. Látogass el a Bellozzo weboldalára a részletekért. Bellozzo, pasta, pizza, vita.
1: Rádió 1.
0: Csak igazi mai slágerben.

Kósit Rádió Show. Minden este 8-tól 9-ig. Kizárólag a Rádió 1-en. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: nap. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottál.
0: Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ráadásul jó az énekesnő hangja, nem? Alexia neve, bizony. Érkezik a Campfire, az legújabb dalunk, folyatok sok szeretettel, és mikor folyik a kívánság műsor nálunk, nyugodtan lehet kérni azt a dalt, jó? US Gary-től például, jó? Jó barátom US Gary. Haha, bizony. Érkezik akkor Cookie Color. Fire itt a Rádió 1-en. Hadd szóljon, hölgyeim és uraim!

0: Radio Egy, csak igazi ma is reggel megy, végé az After Party Show Summer Edition, nem sokára élő kívánsági sót tudok telefonálni a 0623-111-111-re, és nem sokára újra az negyedünk érkezik, Radleton Blood Running!
1: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Debrecenbe kéne menni.
3: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
3: Campus Fesztivál július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen. Idén is világsztárok a Campus Fesztiválon.

0: Élvonal. A Rádió Esztégyen a lemezjátszóknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Wilcox, Newick, Bricklake, a Loving Arts, Joer Junior, Collar, Pure Beat, Pullmax, Christopher, Antonio és a Stadium X.
1: A jövő héten a Rádió Egyet, és nyerne páros napi jegyet a Debreceni Campus Fesztiválra.
0: Július 22-26. Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtőfűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl pontok. Szkenned be Lidl pluszkártyát, és gyűjt a pontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre, vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl Plus alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
4: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitó nap. Augusztus 19-e.
5: És ez csak a kezdet.
6: És a döntő pillanat.
7: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI EcoMaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
6: Gól!
1: Reklámot hallottak.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió Egyet?
0: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió 1!
1: Indul a Rádió 1 kívánság műsor Kukival és az

0: Morning Show a Rádió Egyen.
1: Ha valaki nem tud távolnál, 19 órától 20 óraig egy órás élő kívánság műsor, és elkezdődött. Bizonyíték következik, a valátus a végén most kit köszöntsünk.
2: Halló, Kuki Gizmo vagyok.
1: Hogy vagy?
2: Hát, kicsit fáradt, de lepest a Balatonon voltam.
1: Ja, figyelj, mindenki fáradt most. Mindenki fáradt, de legalább arattal nem vagy te egyedül. Ezért sokat dolgoztál, azért?
2: 11-2-re jöttem haza.
1: Aha, az igen. Akkor jó pít kívánok neked, és szabad tudni, mit szeretne kiadni tőlem?
2: Egy szigalát.
1: Szigalát. Kinek szóljon?
2: Anikónak, akkor küldeném még Nikinek, Bibinek, neked, csinálodnak ki, és ki szereti. És sajnálom a planciákat, hogy kiestek.
1: Hol?
2: Szében, nem?
1: Miről beszélsz, barátom? Kedden játszanak a franciák spanyolok ellen. Elődöntő.
2: Jó,
1: reggelt, Gizmo! Jó reggelt! A francek nem estek ki, még nem, és remélem, hogy megnyerik ezt a VB-t, jó? Oké?
2: Okay? Oké, okay, rendben.
1: Ciao, ciao, szia, szia!
2: Szia, szia!
1: Remélem, jól tudtam, jól tudom, ugye? Kedden, Spanyolország, Franciaország, igen, na, na, na, na. Érkezik Sigala Lanunker, Riptide, imádunk! Hey.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
2: Hey, this is Riep, and you're listening to my new song with Cookie on Radio 1 Hungary.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, élő kívánság műsor 20 óraig. A vonal túlsó végén most kit köszöntsünk? Halló, halló, halló!
2: Sziasztok, Kata vagyok.
1: Hello, Kata, mi újság? Hogy vagy?
2: Jó vagyok, vasárnap van.
1: Tényleg?
2: Holnap újra munka.
1: Az viszont nem jó.
2: Okay. Úgyhogy,
1: ilyen is. Na, jó van, oké. Okay. Kértem tőlem egy jó dalt, a szám címe Where is my husband?
2: Így van.
1: Még
2: meg tudnád mondani?
1: Tessék?
2: Hát meg tudnád mondani, hogy where is my husband?
1: Hogyan tudjam, Kata? Hol van a férjem?
2: Az a baj, én sem tudom.
1: Ja jó, oké. Okay. Hívd fel őt.
2: Hát nincsen.
1: Ja nincsen, már lesz.
2: Nem, majd egyszer talán.
1: Így van, mondom, majd lesz. Pozitívan kell gondolkodni. Kinek szeretnék küldeni?
2: Mindenkinek, akinek nincsen husbandje.
1: Ja, oké, okay. Rendben. Megértettem. Na jó, köszönöm szépen a telefonat el, és keresd meg azért a husbandet, jó?
2: Mindenképp, köszi.
1: Én köszönöm, ciao, ciao, szia, szia.
2: Hello.
1: Az egyik SMS-i cucciakú kímai üzenetem kicsi szívemnek, megijedtem kicsit délben, levert a víz rendesen, de rájöttem, ma még egyszer halani kell kedvesem, várom már nagyon a jövőt, a 2027-et, tudom, az a legszebb év lesz, mit veled töltök el, addig is válak, mint mindig, hiányzol, nagyon szeretlek, örökké, imádlak, csokolak, baba. Ezután Ciakuki, Oliver vagyok, naponta nézem a Tour de France versenyzőit, neki kérem, és akik szeretik a titaniumot, köszi. Ez most nincs nálam, de legalább az üzenet elolvastam. Ciakuki, Olaszországból tartunk haza a kis családommal, és hogy ne unatkozzunk, szeretnék nekik egy dalt küldeni. A dalt a

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, élő kívánságműsor 20 óraig. Kit köszöntsünk most? Halló, halló!
2: Jó estét kínálok, Viktor vagyok, de?
1: Mi újság, hogy vagy?
2: Le vagyok lassúva, rendezvény volt éjszaka.
1: Igen?
2: Dolgoztam, hangosítottam, álmos vagyok és fáradt vagyok.
1: Szóval iszt is?
2: Mondhatni, igen. Nagy problémákkal küzdök.
1: Benne nem tudok segíteni, ne arágul rám. Én csak műsor vezetek. Na!
2: Már segítettél, mert ezzel kimondtam, már nem is olyan rossz.
1: Nagyon jó. Ráadásul jó zenét kértél tőlem, a szem címe Dracula. Nagyon jó, szuper. Kinek szóljon?
2: Igen, igen. Minden másnaposnak, meg harmadnaposnak, meg bulizósnak, mindenkinek. Regenerálódjunk egy kicsit.
1: Értettünk, így el egy jó kávét, minden rendben lesz, jó?
2: Ja. Jó vagyok amúgy, csak pihenni kell.
1: Akkor menjél el unni.
2: Úgy lesz, meghallgatom ezt a zenét.
1: Hát, na meg szép, azért iftán, jó van. Köszönöm szépen a telefonát, de vigyázz magadra, kitartást jövő étre, jó?
2: Köszönöm szépen, sziasztok!
1: Ciao, ciao! Az egyik Viber üzenek itt szól, fölveszem a hegesztő szemüvegem, hogy lássam valamit. Szia Koki, üdv a féldezete, nem is tudod, de ma is velünk kamionozol az úti cél Pátrák Görögország, csak az üres pálya és csak a Koki Weekend After Party Show. De jó fej vagy, Tibor, de jó. Jó van, óvatosan az úton, jó? Érkezik nálunk akkor az isteni Tam, Impala, Jenny, Boys Noise, a szám címe Dracula.
0: Koki forradalmasítja a rádió egy hétvégét. Koki Weekend Show a Rádió Egyen.

0: Rocky Weekend Show.
1: Minden szombaton és vasárnap délután 5-től este 8-ig a Rádió 1-en.
0: 0620 3 111 111. Hívd most!
1: Kuki csak rád vár!

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Itt van a diszkusics, a patlanok fiúk, ők jönnek szórakoztatni titeket egészen 21 óraig, ma este 9-szer érkezik Juhász Geri. Mielőtt közelebb szombaton találkozunk 17 órakor, én kívánok nektek egy szuperkeremes hetet, vigyázzatok magatokra, köszönöm, hogy velem voltatok, Kuki voltam, sziasztok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
2: Most jöhet az, hogy te miért, mit jó. Írnál ki te saját magad.
3: Milyen van Insta és Facebook oldala?
2: Igen, hogy te mit írnál ki?
3: Magamtól kérek bocsánatot, hogy nem volt mindig elég önbizalmam az álmaimhoz, írt egy hallgató. De elkezdtem komolyan dolgozni magamon 2 éve, hogy ezen túl ez máshogy legyen.
4: Na, de ügyes
2: vallomás.
3: Ez nagyon szép. Ez nagyon szép, tehát itt van egy komoly munka, és van némi önreflexió, és változnak a dolgok. Ez szép. Bocsánat, Balázs, hogy nem vettem egyet a bulidra Eszter műsorára, csekkolok be 2 darab szígyellel.
4: Ez egy rendes hallgató. Adjunk neki csak egy év hallgatója címe gyorsan.
3: Eszter, én tőled kérek elnézést, lehet-e egy melnézést?
4: Értékelem az igényekezetet, és le is tiltalak ez a rendületet.
3: Igen, bocsánatot kérek, hogy hetero vagyok, írta valaki. Bocsánatot kérek, de októbertől nem tudlak titeket hallgatni. Na. 1 évre lelépek Ázsiába.
2: De ott van internet.
4: Ezek nem kifogások. 2026-ban, ne haragudjál meg.
3: Kicsi magyar íz, kicsi magyar hang, bedobod az applikációt, belénk hallgatsz, de sok sikert. 1 évre Ázsiába, menővállalás. Nagyon, nagyon klassz. Tök jó. Ezt így kell csinálni. Bocsánatot kérek az utasaimtól, de ennyi pénzért nem vagyok hajlandó ennél jobban megerőltetni magam. Vitézi miniszter úrnál rákérdezhetnétek a villamos vezetőkre, a ti hangotok mélyebb.
2: Plusz van közvetlen számotok.
3: Igen. Aztán itt van egy ilyen nagyon aranyos, kedves, kicsit talán megrázó. Bocsánatot kérek azért, hogy bocsánatot kérek, szánalmas vagyok. Nincs olyan nagy baj, biztos nincs nagy baj. Nem tudjuk, hogy mi van.
4: Most ez olyan dolog amúgy, hogy szerintem azt nem szabad elhinni, hogy mindenki mindig jól van, tehát senki sincs sose mindig jól. Ezt most megfogalmaztam, tessék.
3: Nagyon összefoglaltam.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
1: Disco! Disco! Disco! A Rádió 1-en DJ Juniorral, Hambai PG-vel és Bárány Attilával.
6: Szevasztok, szép estét mindenkinek, ez itt a Rádió 1 csak igazi mai sláger, megy indul a Diszkósít Rádió Show a hét utolsó napján. Vasárnap este is itt vagyunk 8 és 9 között a stúdióban, továbbra is 2/3-ban, Hambai PG és én DJ Junior. Ladies and gentlemen, madame on her, madame monsieur, hölgyeim és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt nagy érdemű publikum. Jó magam, Hambai PG is itt vagyok egészen 9-ig, csak nem 60 óra diszkózás után, de nekem ma estére még van egy, ugyebár megyek ki adás végén Budakalászra. Alex Kenji-től nagyon-nagyon sok zenét játszottunk régen, Diszkósít legendák ezek a bizonyos zenék, de most készített egy újat ebben az esztendővel, ezzel indul a Diszkósít Rádió Show. A Bambolé-val kívánunk mindenkinek nagyon kellemes rádiózást.

DJ Juniorral és velem, Homeboy PG-vel. És hát megyünk tovább, ezt a dalt még nem raktam ki a DJ Junior videó csatornára, viszont most már két hete játszom itt a rádió egyen, úgyhogy ennek is eljön az ideje. Szerintem jövő héten meg is történik, hiszen nem leszek itthon, én ma este már külföldön tartózkodom, és egészen egy héten keresztül ünneplem a születésnapom, meg édesapám születésnapját a családommal, úgyhogy a fiúk dolgozni fognak, mixeket küldök, de ezt a dalt is kiteszem jövő héten a DJ Junior videó csatornára, szerintem olyan szerda magasságába. Jön tehát az a bizonyos Ivánféle régi klasszikus fotonovella DJ Junior remixben itt a Disco

0: Ez a rádió egy esti csója, a diszkocsit rádió, és 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin zenékkel. A bárány nincsen, de jövő héten már lesz. Én meg jövő héten nem leszek, de a Hanvai az állandóan itt van.
1: Én állandóan itt vagyok, én januárban nem vagyok, és állandóan diszkózok. A héten több mint 60 órát diszkoztam, és ma még ebből van kettő. Jövő héten pedig elindulok megint csak szerdán, csütörtökön, pénteken, szombaton és vasárnap egy strandrőplabda nemzetközi versenyen, a Városligetben, a National Cups Finalen fog játszani. Naponta minimum 4 órát, szóval, hogyha valaki arra jár, akkor nyugodtan ugorjon be, illetve szombaton Bogácson fogok szórakoztatni egy vadonatúj gyönyörű szép helyen, oda is tessék ellátogatni a környékről.
0: Most viszont megyünk tovább egy olyan dallal, amelyet hétfőn játszottam itt a Rádió Egyen, ráadásul a DJ Junior eredeti valódi verziót, ez is jövő héten kikerül egyébként a YouTube csatornán, mármint az én verzióm. A folytatásban érkezik Hugel, David Guetta, French Montana és Aiden Martin közös, ez a Shine DJ Junior eredeti valódiban, a diszkos hitben.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, mert diszkosít a Radio Show, Várján Tilon nélkül, vasárnap is este 9-ig DJ Junior és jó magam Hanvai PG.
1: Az elmúlt hét szombaton beszéltem már többször, Bakelitről játszottam Budapesten, egy bizonyos Club Speed Party-n, a Schulza meg a Küllel, és szenzációs élmények voltak, mert ugye a régi emberek eljöttek, 31 éve létezik a klub, elképesztő, hogy még mindig több mint 500 ember kíváncsi volt arra, hogy mit játszunk, ráadásul ugye szabadtéren játszottunk csak este 10-ig, szenzációs idő volt, és Bakelitről pörgetünk, és olyan Bakeliteket találtam meg, hogy most azon gondolkozom, hogy ezekből a bizonyos dalokból csináljak majd új remixeket, úgyhogy lesznek régi Club Speedesek a folytatásban is. Készüljetek, hamarosan kerülnek ki, majd ide a Rádió 1-re, ugye az esti műsorba játszom, és utána a videócsatornámra.
0: Erőt eszem, hogyha valaki szeretné a 2026-os év második negyedévének azon tucait, amelyet producer társaimmal készítettem, írjon nekem a hanvaipg@hanvaipg.hu-ra, és küldök hozzájuk letöltő linket.
1: Jó, hogy mondtad, mert a második negyedéves dolgokat nekem is össze kéne rakni, most már összegyűlt egy csomó, és folyamatosan kérik tőlem, egyet-egyet elküldök, de bonyolult az egész, hogy egyszerű kirakni a Facebook csatornámra egy Dropbox linkbe, hamarosan ezt is meg fogom tenni. És ha már beszélgetünk a régi dalokra, akkor jöjjön egy Gadzsóféle So Many Times eredeti valódi DJ Juniorban, ez is sikerült már a YouTube csatornára, most viszont meghallgatjuk itt a Rádió 1.

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, Adrian Színőről diszkosít a Rádió 1-en. Én jövő héten egyáltalán nem dolgozom, sőt a hétvégén sem, mert úgy jött ki, hogy több mint egy hétig nem leszek itthon Magyarországon. Pihenek, mert utána viszont július és augusztus további részében őrület van, nagyon sok rendezvénye. Ezek között lesz diszkosítás is egyébként. Például július 31-én majd, ez egy vadonatúj dátum a diszkosít naptárjában, érkezünk Kecskemétre, egy nagy fesztiválra, egy nagy sztárfelépő után a nagy színpadon. Együtt fogunk hárman játszani a Bárányi Honvai, meg a Junior back-to-backben, két órát együtt, na ez nagyon ritka.
1: És egy biztos, hogy az augusztus az az a hónap lesz, ahol annyi partink lesz, ami szerintem az eddigi rekord hónapot is meg fogja dönteni. Ami tudja, hogy 2025-ben egészen kereken 30 darab rendezvényünk volt, és nagyon karcoljuk ezt. Most valahol 28-29-nél járunk, ugye, mert bejött ez a vadonatúj kecskeméti megkeresés. Jövő hétre én összeírom, hogy mi is a valóság, mert aztán lehet, hogy idén is minimum rekordbeállítás lesz.
0: Hát meg még ráírunk hétköznap magánbulikra, szervezett rendezvényekre, akár céges bulikra, hívjatok nyugodtan minket. Ide már csináltunk egy-kettőt, és azok is nagyon jól sikerültek. Most viszont egy olyan dallal megyünk tovább, amely saját eredeti valódi DJ Junior dal, mely hogy ez a Day by Day. Pénteken kikerült mindenütt a világon egy német kiadó, jó voltával streamingen és downloadingon az összes letöltő oldalra, és a DJ Junior videó csatornán pedig elérhető a vadonatúj klip. Ha még nem néztétek, akkor nézzétek meg a klipet. Most meg meghallgatjuk itt a Rádió 1-en a Day by Day.

0: csak igazi mai sláger, mely diszkosít Radio Show, Bárány Attila nélkül, DJ Juniorral és velem Hambai PG-vel ma estére búcsúzunk. Ameddig a fölkerekén szolgálok és zenélek, búcsúzok először azzal, hogy köszönöm szépen, hogy a TikTok csatornámat már több mint 77 ezeren követitek. Nagyon fontos, hogy én innen a stúdióba megyek még Budakalászra szórakoztatni, és délelőtt is ott voltam. Ez egy rekordhét volt számomra, ugye egy Guinness rekorddal több mint 60 órát diszkóztam. Jövő héten pedig szerda, csütörtök, péntek, szombat, vasárnap mindenkit várok sok-sok szeretettel egy nyilvános, díjtanul látogatható sportrendezvényen, ahol a fókuszban egy nemzetközi strandoplabda verseny, a National Cups Final. Oda várok mindenki sok-sok és szombaton Bogásra, ott is szórakoztatok egy picit. Ha valaki pedig szeretné a 2026-os második negyedéves újdonságaimat, írjon nekem e-mailt a hambaipg@hambaipg.hu-ra. Én ezzel búcsúzom. Szevasztok!
1: DJ Junior voltam, elutazom, el leszek utazva. Több mint egy hétig, de küldök mixeket ide a Rádió 1-ben, mert a Hambai meg a Bárány itt lesznek, és majd tolják őket. Ami viszont egészen biztos, hogy ma este én mixeltem, minden DJ Junioros elérhető a videócsatornámon, a YouTube-on van pedig, valamint a Facebookon is a remixeim megtaláltok, és az újakat is hamarosan fel fogom majd tölteni, illetve az új remixekből készült klippeket pedig a YouTube csatornára. Pénteken megjelent a Day by Day, azt is keresétek klip formájába, szintén a YouTube-on. Most viszont a diszkosi dalával búcsúzunk és intünk vád mindenkinek, ez a vadonatúj, a Sorry. Holnap este 8-kor újra jönnek majd a srácok. Szevasztok!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
0: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál! Július 22-26 a Debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen.

0: reggelvonal. A Rádió Esztégyen a lemezjátszóknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Wilcox, Newick, Bricklake, a Loving Guards, Joer Junior, Kollár, Pure Beat, Pullmax, Christopher, Antonio és a Stadium X.
1: Hallgass a jövő héten a Rádió Egyet, és nyerd meg páros napi jegyet a Debreceni Campus Fesztiválra.
0: Július 22-26. Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet, Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitónap, augusztus 19-e.
4: És ez csak a kezdet.
2: Reklámot hallottak.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Radio 1. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: Mine Radio Show starts now. The world is
1: mine. Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Nagyon jól fogjátok érezni magatokat, ha innentől minket hallgattok. Mára is készültünk izgalmas zenehírekkel, sőt, a World is Mine Radio Show rezidens DJ-nek az újdonságait is végigvesszük. Wilcox-szal kezdjük el!
2: Remélem, hogy nektek is gyönyörűen telik a nyaratok, éppen most utaztok nyaralni, vagy most jöttök vissza, vagy csak otthon vagytok, lazulnátok egy kicsit, nagyon jó helyen vagytok. Csak is olyan zenéket hoztam magammal, amiktől garantáltan nagyon jól fogjátok érezni magatokat. Ezek közül az első, Joel Corey, itt a Rádió Egyen a World is Mine Radio Show-ban.

Mind Radio Show. I don't know.

0: itt a Rádió 1-es, a Third Is Mine Radio Show vasárnap este Vilfox a lemezjátszói mögött, és a mi rezidens DJ-ig esténként 9 óra után előszeretettel játsszák egymás dalait, úgyhogy Vilfox összeállításában most jön Antonio.
1: Antonio barátom, Rádió 1-es DJ kollégánk folyamatosan ontja magából a jobbnál jobb verziókat különböző klasszik slágerekből, most a Cosinhez és a Hágyúhoz nyúlt hozzá. Én ezt először egyébként a Rádió 1-es Dunapark Festen hallottam. A Rádió 1 színpadán dübörgött először élőben, és óriásit szólt, egyből elkértem tőle, és most itt le is játszom nektek. Következzen tehát Cosin és a Hágyú Antonio remixében itt a Rádió 1-en a World is My Radio Show-ban. Yeah.

0: Ismét egy tökéletes dancesláger Medúzáéktól, ez volt a Dóvanagó Home a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Phil Cox a lemezjátszói mögött, mit teszünk rá erre?
1: Nagyon izgalmas, amikor úgy készít az ember feldolgozást, hogy egy zenének a dallamát használja, legalábbis a dallammenetének egy részét, és valami teljesen újat, egy új hangzást, új énekkel, valami újat próbál belőle varázsolni. Itt született meg tőlem a Sundown, amire nagyon kíváncsi vagyok, hogy tetszik nektek. Írjátok meg kommentben, ez a World is Mine

0: és a World is Mine Radio Show vasárnap este Wilcox a lemezjátszói mögött is nagyon fogjátok szeretni azt, ami most jön. Én biztos vagyok abban, rengetegen fogjátok maximumra tekerni a hangerőt, ez itt egyszerre régi és egyszerre új.
1: deadmau5 nagyon nagy kedvenc előadóm, aki következik most egy régebbi trackjével, de nem az eredeti verzióban, ugyanis készült belőle egy Rinzenféle feldolgozás. Nekem nagyon tetszik, 2026-ban szerintem körülbelül így kell hozzányúlni egy dalhoz. Írjátok meg ti is a véleményeteket, ez a World is My Radio Show, és a Rádió 1.

0: Faithless, BB Rexa, New Religion, ezek mind-mind jönnek este 10 után, úgyhogy maradjatok mindenképpen.
1: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World is My Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Debrecenbe kéne menni.
1: Készen vagytok? Na akkor menjünk újra!
3: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
1: Campus Fesztivál! Július 22-26 a Debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen.

0: hazai élvonal. A Rádió Esztégyen a lemezjátszóknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Jamina, Metzger Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Wilcox, New Week, Brick Lake, a Loving Arts, Joer Junior, Collar, Pure Beat, Pool Max, Christopher, Antonio és a Stadium X.
1: Hallgass a jövő héten a Rádió Egyet, és nyerd meg páros napi jegyet a Debreceni Campus Fesztiválra.
0: Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet, Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitónap, augusztus 19-e.
3: És ez csak a kezdet.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Radio 1. Budapestről. A Gellért hegy tetejéről. Egész Magyarországon. FM-en és weben. The world is mine.

0: Mine Radio Show starts now. The world is
1: mine. Elmúlt este 10. Hello mindenkinek! Imádni való zenék jönnek ebben a mai második összeállításban is. Hello Wilcox!
2: Ciao Geri, sziasztok! Köszöntök mindenkit, aki frissen csatlakozott. Szerencsére ki lehet mondani, hogy újra egyre több house zenét tudunk játszani, ugyanis hála jó Istennek, nagyon-nagyon népszerű műfaj manapság. Egy olyan zenével fogom indítani az órát, aminek az előadója igenis a house-ból jött, Alex Kenji, és ez a vadonatúj trekke a Bambolé. Itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: 1989-es.
1: Egy nagyon ízléses house feldolgozás iszonyatosan jól elkapta a vidám hangulatot, és a house zenének megragadta mindazt a részét, amit nagyon-nagyon szeretünk. Block and Crown és a Pump Up the Jam itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban. Ezzel megyünk

0: Wilcox a lemezjátszói mögött. Na nézzük, hogy mi a most.
1: Minden szettemben vannak úgynevezett átvezető trackek, amiknek az a feladata, hogy kicsit segítsenek nekem megcsinálni a stílusváltást itt a rádió műsoron belül. Lehet érezni, hogy feszesítünk, és ez még csak a kezdet. Clooney-val és a Half Deep Are Your Dreams-el. Itt a rádió egyen a World Is My Radio Show-ban. Let's go!
2: In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams?

show is yours on Radio 1. World is Mine Radio Show.

0: Save Me Tonight, Jennifer Lopez és David Guetta fantasztikus közös zenéje volt az utolsó track Wilcoxnál ma este, itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Milyen lesz a jövő heted?
1: Szombaton Budapesten, illetve Tasson találkozhatok majd velem bulikban. Vigyázzatok magatokra, jók legyetek, sziasztok!
0: És ne menjetek sehová, már is jön Bricklék!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM

0: Remélem, bírjátok még, van még egy óránk együtt, szokás szerint Bricklékkel zárjuk a hetet, övé nálunk a következő egy óra. Hello, Bricklék!
1: Szia, Geri, szevasztok, fiúk, lányok, pörgessük fel a vasárnap estét, indítsuk el a mixet, érkezzen Joel Corey és a Galantis-tól a Stay a Little Longer itt a World is My Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: készítettem most a lemezjátszóknál, Brick Lake.
1: Most jön Sid-től a Fancy Shit című zenéje. Az amerikai producer egy stílusos, magabiztos hangulatú tech house zenét hozott, ami a luxus életérzésről és a laza önbizalomról szól. Úgyhogy megyünk tovább, ez jön most itt a World Is My Radio Show-ban, a Rádió 1-en.

0: Rádió 1-et halljátok itt a World is Mine Radio Show vasárnap este. Brick Lake a lemezjátszói mögött, és mára is hoztunk nektek egy csomó újdonságot. Jön megint egy!
1: Most érkezik Tame Impala Dracula című dalának Jenny Remix változata. Ez jön most itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: Még 2005-ben 21 éve adta ki a Cry For You című hatalmas slágerét, a Side Piece. Ezt dolgozta fel, ebből jövünk éppen kifelé a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Brick Lake a lemezjátszóknál, mit teszünk rá erre?
1: Jön a Medusa Don't Wanna Go Home című zenéje, az olasz producer trió egy érzelmes house dala jelentkezik, amely a pillanat megéléséről és egy felejthetetlen éjszakáról szól. Ez jön most itt a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: a Hideaway és Benji fantasztikus zenéje, a Gabriel, ezt hagytuk ma a legvégére, itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Brick Lake, Zseni voltál, nagyon szépen köszönjük.
1: Köszönöm, Geri, hogy itt láttam, legyetek rosszak és vigyázzatok magatokra, sziasztok.
0: Nagyon szépen köszönjük mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint élőben, addig is vigyázzatok magatokra. Jó éjszakát, szép álmokat, ciao.
2: Regán Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Heal Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
3: Ez a Rádió.

0: Love is Mine Radio Show mára véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió Egy.

megy, csak igazi mai sláger megy, a buli pedig folytatódik a World Is My Radio Show után is. Most, hogy kidiszkoztuk magunkat Dua Lipával, hozok egy olyan dalt, ami tényleg bármilyen napszakban jól esik, egy kis extra energia, egy kis extra lendület, hogyha mondjuk a reptéri fuvarokhoz kell, vagy az éjszakai műszakhoz, az éjszakai kilométerekhez. Ray Dalton barátunkat hozom, egyenesen Amerikából, ez a Do It Again, de hozok aktuális kedvenceket is, Alex Kenji, Bambolé, Bibi Rex, a New Religion, érdemes a Rádió Egyet tartani.

0: time.
1: Sziasztok! Regálili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Hilmi. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Bibi Rexa, Faithless kollaboráció, jön a New Religion, ugye az 1995-ös klub himnusz, az Insomnia újra gondolt változatáról van szó. Az alaphangulat elég hasonló, de a központi téma teljesen más. A Faithless dal a kínzó álmatlanságról, a belső démonokról szól, ezzel szemben a Bibi Rexa dal, a New Religion, a zenéről, mint megváltásról, az éjszakai élet megéléséről, az újjászületésről a táncparketten. Hozom!

0: van a szív.
1: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
2: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak. Okay.
2: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
2: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, olasz house a folytatásban. Alex Kendrit hozom, aki nem csak egy DJ, aki fellépni jár, de a háttérben nagyon komoly üzletember és zenei kurátor, két nagyon sikeres és neves digitális underground kiadó társalapító tulajdonosa. Olyan kiadókról beszélünk, amelyek százezres nagyságrendben értékesítenek trackeket a DJ-k első számú platformján, a Beatporton. Szóval üzletember, DJ, producer, hangulatfelelős, hozom Alex Kendrit.

A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy az éjszakai vezetéshez is. Augusztus közepéig tart az őzek üzekedése, az őzek násza. Július közepétől augusztus közepéig jellemzően, ugye ez azt jelenti, hogy az őzbak abszolút nem ismer veszélyt és beszűkült tudat állapottal. Hát partnert keres magának, árkombokron keresztül űzi a sutát, kiugorhat az útra. Úgyhogy legyünk résen, és hogyha van erre figyelmeztető tábla, azokon az útszakaszokon meg aztán tényleg pláne. Igazi mai slágerek szólnak a folytatásban is, köztük nagy klasszikusok a Rádió 1-en.

0: me. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, a folytatásban pedig egy olyan előadó, akivel korábbi Rádió 1 születésnapi fesztiválon bulisztunk együtt, és egyébként a mai napig emlegetjük, hogy egy annyira vidám, annyira energikus DJ szettet rakott össze, ő nem más, mint Joel Corey, a Gelentiszel és Izzy Pizzuval közös dalát hozom. Egyébként, hogyha a YouTube-ba beírjuk, hogy Joel Corey exkluzív interjú Rádió 1, akkor meg lehet hallgatni ezt a beszélgetést. Annyira jó fej, srác, tényleg. Hozom már is.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, és egy Forma 1-es pilóta gyorsaságával már is beszágult Martin Garrix, és a terült eszemmel jön majd a holland nagydíj, az utolsó, a 40. És ez tényleg az utolsó lesz, tehát kész, nem lesz többet Zandvoortban, és a záró ünnepsége Martin Garrix lesz a sztár felépő, ezt már viszonylag régóta lehet tudni, augusztus 23-a a főfutam dátuma, és hát ahogy lemennek a versenyek, jön a búcsúsó, a korszak alkotó búcsúsó, ahol felép Martin Garrix is, és nem csak azért esett rá a választás, mert híres holland, de nagyon szereti a Forma 1-et, óriás rajongó, sőt, több pilótával szoros barátságot ápol. Például Max Verstappennel egy korosztály, illetve a McLaren brit pilótájával, Lando Norrisszal is nagyon jóba vannak. Martin Garrix, Butterflies, ezt hozom most.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, Taylor Swift például és az Opelait. Az amerikai szupersztár ugye most az új Toy Story filmhez készítette el a betétdalt, és hát óriás diskurzus indult hát nem csak Amerikában, de az egész világon a film üzenete kapcsán, mert ugye a Toy Story 5-ben Woody, Buzz és Jessie egy vadonatúj riválissal néznek szembe, egy Lilliped nevű békaformájú tablettel, és a történet szerint Bonnie már 8 éves, és a környéken minden gyerek a kijelzőkre tapad, sőt, online csoportokban cikizik Bonnie-t, amiért még mindig játékokkal játszik. És bár a film nem ad kész receptet a probléma megoldására, a szakértők, a terapeuták és a szülők szerint nagyon sok ponton betalált a mozi üzenete. Például Tom Hanks, ő ugye Woody hangja, egy interjúban kiemelte azt a jelenetet, amikor a játékok kinéznek az ablakon, és a város nézve minden gyerek szobából a telefonok kék fénye világít vissza, hát szerinte ez a látvány ma már konkrét rettegéssel tölti el a szülői szíveket. Na de állítólag a filmnek már van egy olyan pozitív hozadéka, hogy egyre több amerikai otthonban teszik le a tabletet, mert hogy ez az üzenet nem csak a felnőtteknél, a szülőknél talál be, de a gyerekeknél is. Na hát akkor hozom Taylor Swiftet és az aktuális kedvencet tőle, ez az Opelite.

0: For you, I guess you moved on really easily.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi.